0: Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, akkor ülnek tárgyalóasztalhoz Ukrajnával, ha az egyeztetéseken figyelembe veszik a 2022-es isztambuli konferencia orosz-ukrán megállapodásait, valamint a tavalyi orosz-amerikai csúcs béketerveit. Háromnapos munkaszünetet rendeltek el Teheránban a februárban meggyilkolt perzsa vezető Ali Hamenei temetésére. Az állami média közölte, július 4-e és 6-a között lényegében minden bezár az iráni fővárosban. Ali Hamenei, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője, a közel-keleti konfliktus első napján, február 28-án vesztette életét egy légi támadásban. Már lehet jelentkezni a Fővárosi Utcazene Fesztiválra, a Budapest Play-re. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be az ország legjobb utcazenészei. A fellépőket a közönség mellett szakmai zsűri is értékeli. A fődíj egy fellépési lehetőség a Sziget Fesztiválon.
1: Időjárás jelentés.
0: Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. Hajnalban 14-20, szerdán napközben 30-36 fok várható. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágyik, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai turné. Naponta 260 percben. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Néha még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek, de fejbe vág az igazság, hogy nem kell.

0: Hazai Turmix. Naponta 2x60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.
1: Fény, az élet kéke gém veled, érett képregényben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett vadként tűz, halványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kérlek mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen. Legyen szín a szürkületben, engedi az aurád, ha túl szűk a szórád, ne sietesd az órát.

Mosolyogva ébredek, mosolyogva félek. Mosolyogva kérek, mert mosolyogva élek. Mosolyogva nézek, csak mosolyogva érzek. Mosolyog, ha kérlek, a mosolyogból élek.

Ő megszeplői közt kicsit elbújt, és csak mosolygott mellette. Ő meg énekelt, s úgy oda voltam, az csak füttyentett, s én hogy rohantam. Az ott fázott, és én betakartam.

ő tudta, én meg másé, az épp nagyon unta, és csak néztem, na most hova dőjek.

egyszer. De nekem nem kellett csillag se ékszer. S közben szédültem, most mit is mondjak, s ő csak mosolyt.

0: Kicsi vagyok, még hunyorgok, s félek, s ahogy nézem, hát egyszer csak látom, ő már ott állt mellettem.
1: Hazai Turmix.

0: dormix. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Hétvégén tetőzik a kánikula, Gödöllön tartották a V4-ek csúcs találkozóját. Már lehet jelentkezni a Fővárosi utcazene fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A visegrádi négyek együttműködése visszatért. Jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a gödöllői Grassalkovics kastélyban tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A magyar kormányfő hangsúlyozta, a V4 tagországok vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett. Magyar Péter azt mondta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely valóban képes kézzelfogható eredményeket felmutatni, hogy a visegrádi négyek erős, hiteles hangként jelenjenek meg az európai döntéshozatalban. Ismertette Moszkva békekötési feltételeit az orosz elnök. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, akkor ülnek tárgyalóasztalhoz Ukrajnával, ha az egyeztetéseken figyelembe veszik a 2022-es isztambuli konferencia orosz-ukrán megállapodásait, valamint a tavalyi orosz-amerikai csúcs béketerveit. Rendszer szintű visszalépés tapasztalható a kisebbségi jogok terén Romániában. Erre hívja fel a figyelmet a Bálványos Intézet friss jelentése. A dokumentum szerint a jogszabályi hiányosságok mellett különösen a kisebbségi jogok gyakorlati érvényesítése romlott az elmúlt években. A jelentést benyújtották az Európa Tanács keretegyezményi testületéhez. 6 embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere, amit a politikus ügyvédje is megerősített. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán azt írta, a politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átalakítani és szakmai alapon kiépíteni a kulturális támogatási rendszert. Már lehet jelentkezni

0: Fővárosi Utcazene Fesztiválra, a Budapest Play-re. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be az ország legjobb utcazenészei. A fellépőket a közönség mellett szakmai zsűri is értékeli. A fődíj egy fellépési lehetőség a Sziget Fesztiválon.
1: Időjárás jelentés.
0: Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megélénkül, hajnalban 14-20, szerdán napközben 30-36 fok várható. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
1: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Kezdődik a háttér.
2: Bálint Csaba lesz ma vendégünk. A haraszti falui helytörténész most éppen egy kiadvány megírásába fogott, és fejezte be nemrégiben a munkát. A település első világháborút megjárt egykori lakóinak állít emléket a közel 50 oldalas, fotókkal is illusztrált kis kötet. Ennek megírásáról beszélgetek Bálint Csabával, aki már beszél majd újabb könyves ötleteiről, valamint röviden beszámol arról, milyen élményekkel tért haza a körmendi küldöttség a Majkon Haraszti Margit Mirkó Margitnak emléket állító kiállítás megnyitóról. A műsor második részében szólunk arról is, pénteken kezdődik a 44. őrségi vásár. A pénteki nap programjait ismertetjük mostani műsorunkban Őr Zoltán polgármester közreműködésével, a szombati és vasárnapi eseményekről pedig délvasi barangolónkban hallhatnak majd. Erről szól műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán a szerkesztő Pogács Mónika.
1: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Ez a

0: Bálint Csaba lesz ma vendégünk. A haraszti falui helytörténész most éppen egy kiadvány megírásába fogott, és fejezte be nemrégiben a munkát. A település első világháborút megjárt egykori lakóinak állít emléket a közel 50 oldalas, fotókkal is illusztrált kis kötet. Ennek megírásáról beszélgetek Bálint Csabával. Hihetetlen számomra, de látom magam előtt a haraszti falui füzetek első számát, hogy egy kis településről ennyi minden összegyűjthető, mint amilyen rengeteg fotót, információt tartalmaz ez a füzet, de hát Bálint Csaba helytörténeti kutató bizonyítja, hogy, és ezzel erősítsünk meg más településeket is, hogy minden hol érdemes utána menni a múltnak, mert rengeteg információ van. Így történt ez haraszti faluban is. Mi motivált ennek a füzetnek a létrehozását?
1: Köszönöm a lehetőséget először is, hogy az elmúlt években a digitális adatinformáció tárolása múzeumi levéltári körökben is rendkívül sokat fejlődött, vagyis rengeteg információ került be azokba a körökbe, amikor amatőrök is kutathatnak, vagy is tudnak kutatni. Ez is olyan volt, hogy mitől mi lesz. Tavaly novemberben jelent meg egy első világháború veszteségeit és a problémákat, az első világháború kapcsolatot, keveredést, irattári dolgokat. És kíváncsiságból rájutottam, és ott tartottam, hogy nem 18, vagy az ennél fel van, és a 18 századat, hanem sokkal több áltudat volt, és hát ugye mindenki érintett volt. A másik pedig, hogy nagyon sokan voltak érintettek, a másik, hogy emlékezni kell, nem szabad elfelejteni azt, hogy kik jártak előttünk. Ezeket hogy létrehozták ezt a 800 éves települést, és megmaradt, és az a nyományban mentek az első világháború, most mi csak a felét ismerjük, úgyhogy van mit tenni, hogy hogyan küzdöttek a családok, hogy maradtak meg, hogy nem volt mindegy, hogy otthon van az apa, a férj, hogy együtt van a család, hogy nem. Lapok is ezt bizonyítják, ha a mában tekintünk, hogy ezek nem jó, nagyon káros dolgok mindenkire nézve, egy közösségre, egy családra, személyekre. Így persze, ezek összeadottak, és hát így született meg.

0: Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
1: Bálint Csaba ma a vendégünk. A harasztifalui helytörténész most éppen egy kiadvány megírásába fogott és fejezte be nemrégiben a munkát. A település első világháborút megjárt egykori lakóinak állít emléket a közel 50 oldalas fotókkal illusztrált kiskötet. Ennek megírásáról beszélgettem Bálint Csabával. Így született meg akkor a kiadvány. Harasztifalu hős katonái a nagy háborúban, ez ennek az első füzetnek a címe, csaknem 40 oldalas. Milyen temat alapján szerkesztetted, állítottad össze?
2: A személyeket szerettem volna, ahol vannak arcok, vannak fotók, a személyeket bemutatni, a közeget, azokat, akik a parasztifont alkották valamikor, a gyerekek, hogy mentek keresztül, ugye, akik sajnos módon meghaltak a háborúba, rengeteget szenvedtek a sebültek, és voltak, ugye, akik hadifogság 7 év után gyalog jött haza Vlasztokból, irdatlan, elképzelhetetlen szenvedések árán, és beálltak, tették az példák. Ezek a férfiak példák, példának kell lenni, nem csak azt a fölgően mindenkinek, minden település szenvedett a dologtól. Ez volt az erős motiváció, hogy mindenképpen meg kell őrizni az ő emléküket.
1: És tulajdonképpen az egész kiadvány alapja és szinte kontraszt, hogy a boldog béke évektől indítasz, illetve hát a boldog béke évek utáni világ égés óriási kontrasztot képez ezzel.
2: Így van, hiszen az első világháború kitörésig, ugye, hogy nyugodtan éltek az emberek, azok voltak, hogy boldog béke évek 1867-től 1914-ig, amikor is felbojdult, megváltozott minden, elképesztő módon megváltozott minden, az egyénnek, az országnak a sorsa, és ez a falu, mint annyi más falu, szintén megmaradt. És ez a nagyon fontos üzenet, hogy nem szabad soha feladnunk semmit, mindig tovább kell lépni, összefogva, és emlékezni azokra,

0: Bálint Csaba, Haraszti falui helytörténész a műsor vendége, aki legújabb kötetéről beszél ma a hallgatóknak.
1: Tulajdonképpen neked egy kőbevésett emlékmű nevei adták az irányt, hogy kik utáni jár utána?
2: Tulajdonképpen igen. Tehát, ahogy említettem, emlékművön Haraszti faluban egy gyönyörű emlékmű van, azt 1938-ban csinálták, sok évvel az első háború után, azok a férfiak emelték, azoknak a tiszteletére, akik meghaltak. És azok a férfiak, akik az emlékművet csinálták, csináltat, kezdeményezték és csináltatták, azok a kadifogságban megmaradtak a háború után. És írtam is, a férfi tisztesség, a férfi becsület, azt kívánt, az emlékük fennmaradjanak azoknak, akik harcoltak, akik meghaltak a háborúban. És a szerencsés véletlen. De olyan adathalmat szabadunk el, amit tudtam használni. Ugyanakkor például ez az első világháborúban még osztrák-magyar monarchia katonái voltak haraszti falak, mint minden résztvevő Magyarországról, és osztrák, mai osztrák oldalakon is lehetett kutatni. Tánuk mindenhogy tettem is, és azt csak megerősített abba, hogy rengeteg adat van digitalizálva, folyamatosan kerülnek elő adatok, amiket aztán jól tudunk használni, nekik egy pillanat. Én rövidebb témát fogok dolgozni, amit egyedül van, amit társal, tehát bízom benne, hogy jövő ilyenkor a második világháborús megemlékezés is meg fog születni, ott is vannak, már léptem ezekbe a dolgokba, úgyhogy izgalmas dolgok vannak, ami még információ, hogy haraszti fal és társkövekkel alig 1 kilométerre vannak egymástól, de testvértelepülések során egyházilag, társadalmilag mindig egymásra voltak utalva. Már nem jelentkezik annyira, nem látható annyira, de mindenféleképpen erről szeretnék majd egy pár dolgokat, de ilyen nagyon kutatások ezek is.

0: Továbbra is Bálint Csaba, a Harasztifalui helytörténész a műsor vendége, aki legújabb kötetéről beszél. Ebben az első füzetben kinek, hát a teljesség igénye nélkül említsünk meg egy szemét legalább, akinek a legteljesebben kerekedett ki az élete az adatok alapján, vagy legjobban megismerhetjük?
1: Hát mi mindegyikről nagyon röviden írtam, illetve nagyon kevés, ilyetén kevés információ, de bőségben azért több soros információ át, mert kettő szemét említek meg, többet is lehet. Egyik Szabó László, aki nem kimondott harasztifalui születésű volt, ő tanító volt, ő kántortanító, és a háború első hónapjaiban hadifogságba esett, és 7 év után jött haza, Vladivostokból, ahogy említettem, és azonnal, szinte azonnal néhány hét után beállt tanítani. Tehát ott a kérő, a motiváció, a terülkodása, ami óriási nagy volt. Hogy említettem azt a Gyilics Ignácot, aki szintén Vladivostokból ballagott haza, hogy elképesztő módon a család iránt megtartotta, és az ő is az első hónapokban, amikor még volt olyan szervezet, de hát most harci cselekményekben nem akarok bemenni, aki aztán családot tudott alapítani, vagy Csácsics Istvánt, aki egy, mint menet közben kiderült, hogy egy nagyon haladó szellemiségű, hívő, mély katolikus személy volt, és ő is néhány év után jött haza. Azokat a 5 faluból azok a fiúk, akik huszára lettek, hogy a Szombathelyi 11-es huszár ezrednek voltak a tagjai, és bizony voltak olyan hadi helyzetek, ez nem csak szájhagyomány volt, hanem levéltárilag is jutott, amikor legfontosabb barát, tehát a lovagbogulyás lett. Tehát ez valami borzasztó lehetett azoknak a férfiak, akik válságban felolvat gondoztak, és a háborúba a lovat is fel kellett áldozni. Vagy az a pap, aki haraszti faluba született, Deli István plébános, és a legnagyobb Lengyelország területén lévő miséletben volt pap, ahol borzalmas több tízezer magyar ember veszett oda, hogy nem került bele, és még utána Apát István falnak szolgált hosszú ideig. Hát sorolhatnám szinte az egészet, ezt életek

0: A folytatásban továbbra is Bálint Csaba, a műsor vendége, a Haraszti falui helytörténész legújabb kötetéről beszél.
1: A füzetet fotók is illusztrálják nem kevés, ezekről is beszéljünk.
2: Hát ez nagyon izgalmas volt, és köszönöm a kérdést, mert nyilván a digitális halmazban szerettem volna az említett Dell Istvánról fújni képet, hát őről nem tudom, viszont a papi hagyatében sok körül kutatva megtaláltam egy másik papot, aki szintén faluban, és szintén pap volt, és őről sikerült egy fotót szereznem. A családok, a mai falui családok segítettek számos, nagyon hálás vagyok nekik, mert a családokba előszedték a láda fiából, ahogy mondják, a fiókból, meg borítékból, mindenféle régi fényképet, és ugye benne olyan is, látjuk, hogy katona ruhában, de nem tudjuk, hogy mikor is a ruházat napján segítettek, persze, mert ugye nem értünk mindenhez, segítettek meg, hogy 1888 előtti fotó egy haraszti falui katonáról. Időtávok. És ugye itt az első világháború kezdetét nézzük, és itt több mint 110, tehát 3-4 generációt a szájhagyományokban, családokban, a papa, az édi, az a háborúban ott volt, a nagy háborúban ott voltak, és ők segítettek sokat ezekkel a fotókkal. Nagyon izgalmas volt a fotók feldolgozása, mert a ruházatból nem egy tipikus falusi ruházatú emberekről van szó, mert majd később remélem lesz alkalmam írni. Azok még nem felvilágosult szellemek voltak, ruházatok is egy kis polgári ruházat mutat, és nem egy általános, hogy egy parkgazda gyereke egy pecsétgyűrűt visel, a ruha tényleg szombathelyi jobbkörű, akkor viszont a jobbkörűben is megállta volna a helyét. Csak a kis pár száz fős faluba bizony ilyen gondosan figyeltek el, és a korszellem a váltatban is elérte őket. Egy izgalmas dolgok hadd mondjak el, hogy az említett Milics Ignác, akiről aztán ott van egy nagy fotó is a füzetben, sokáig itt a helytől, a Völgyes Ferenc helytörténeti gyűjteményben egy nagy méret, egy 60x40 cm-es volt egyik ládában, és szekrényben pontosabban, és nem tudtuk, ki van a fényképen. És teljesen véletlen mának kutatás közben a képekre térve, kiderült, hogy ő Vilics Ignác van a nagy fotón. És szombaton voltam egy érem és ilyen gyűjtő találkozón, ahol Francsi Zoli barátom, a nagykövetkezeti polgármesterrel beszélgettünk, és mondja, hogy a Vilics Ignác kardja nálam van. Mit? Ugye ő meg kard. Hát mondja, hogy 50 évet kapta meg a családtól. És akkor azt mondja, hogy ha ezt elrakjátok a gyűjteménybe, akkor odaadom. Úgyhogy egy kardunk is lett ennek megfelelően. A Vilics Ignácnak nem csak az emléke, a fényképe is, és a kardja is azonosításra került ebbe történetben. Ilyen izgalmas volt.
1: Akit érdekelne ez a füzet, hogy juthat hozzá?
2: Megkeres engem interneten keresztül, és nagyon szívesen, még jó néhány példány, nagyon szívesen adok belőle az érdeklődőknek, főleg családi érintettségű személyeknek.
1: És akkor, ahogy el is hangzott, már a fejedben ott van a következő füzetnek a terve, és néhány fontos mérföldköve.
2: Így van, három nagyobb téma van, amit hát persze ez éves szintű terv, amit szeretnék feldolgozni. Egyiket elárulom, akár mindegyiket, ugye egyiket már említettem, a második világháborút, amikor nyár végén össze tudok mélyebben, intenzívebben foglalkozni, mert egy jövő május körül megjelenjen hasonló nagyságba, formátumba. Persze az információ is, halmaztól is függ, amit be tudok gyűjteni arról, hogy a második világháborúban mi történt Haraszti faluban vagy a környékén. Nagyon izgalmasan alakul. A másik a haraszti anyakönyvekkel kapcsolatos, és 1757-ig megvan, ki van gyűjtve jó barátom, Jó Csaba személyében. Ő gyűjtötte ki ezeket a ezeket, ezt még ki kell egészíteni, dolgozik, illetve dolgozunk rajta. A harmadik téma pedig a többször említettem a ruházkodás, ruha viseletek, ehhez még keresek egy korabeli ruhaszakértőt, tehát bocsánat, nem korabeli a szakértő, nem korabeli, hanem korabeli ruhák szakértőjét. Van ilyen, és bizony van számos fénykép, és hát szeretném tudni, hogy példának említem, hogy a helyben volt-e olyan varrónő, például a ruha mit mond egy női vagy egy férfi, hogy ezt helyben lehetett Harasztiba vagy Körmenden egy jókezű varró ember, vagy varrónő, vagy nagyobb szalomba, hogy mondjam, készültek ezek a ruhák. Van, mutatnak azonosságot, mutatnak egyediséget, nagyon izgalmasnak találom férfi létemre ezeket a ruhadolgokat, divatot.
1: És szerintem ez tényleg közérdeklődésre fog számot tartani, úgyhogy majd beszéljünk erről a füzetről is.

0: Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
1: Bálint Csaba most már újabb könyves ötleteiről, terveiről is szól, valamint röviden beszámol arról, milyen élményekkel tért haza a körmendi kis küldöttség a Majkon Haraszti Margitnak emléket állító kiállítás megnyitóról.
2: És még egy dologról ejtsünk feltétlenül szót, hogy Majkon megnyílt Haraszti Margit Mirko emlékező kiállítása. Milyen benyomásokkal jöttetek haza onnan?
3: Még a füzetre csak egy mondatot hadd térjek vissza, hogy én nagyon bízom benne, hogy nem felejtődnek el, így már Haraszti falu ezen személyei szerintem hősei nem felejtődnek el. Igen, szerencsés lenne, ha más települések is tudnának csatlakozni, vagy önállóan fel tudnák dolgozni, a fiataloknak átadni, és a közös megemlékezés, a közös tudatba jobban beépülnek ezek a megemlékezés dolgok. Haraszti Margit, Mirko, Majkon, ugye ez volt a kiállítás címe. Lassan szerveződött a dolog, ugye, mert ott személyi változások voltak a vezetésbe, és a türelmünket kérték, de nagyon frappáns, nagyon jó volt, nagyon kellemesen meglepődtünk a hozzáállása az igazgató úrnak, dr. Kupcsok Lajosnak is, a kolléganőjének a dologhoz, ami aki nem járt még Majkon, az feltétlen menjen el, nem tudok más mondani, mert hihetetlen, lenyűgöző. A magyar állam full teljesen felújította a kamaduli szerzetes házakat, ezekbe dolgozott Mirko, és az rendkívül izgalmas volt a Mirko társával, Hoffer Andrea festő és restauráció művésznőve sétálni ott, és bemenni abba a cellaházba, ezek nagyocska házak, ahol együtt dolgoztak, ahol együtt laktak, a földön aludtak 80-as években, ahol akkor kezdődött a felújítás. A megemlékezésnek ez egy ilyen mély része volt, ez a megnyitó után. A megnyitón, az egy dolog, hogy én mindig jól érzem magam egy ilyen megnyitón, meg láttam, hogy ott voltak Haraszti falvak is, hogy elégedettek voltunk, meg a maikiak is, de volt egy hölgy látogató, például voltak tatáról, oroszlányból, tatabányáról látogatók, és egy hölgy azt mondja, hogy hát annyira örül neki, hogy végül is eljött Majkra tatáról, mert 2 vagy 3 hete kőtegen a Városházán látta a Városházának a híres külső freskóit, festményeit, és hát most döbbent rá ezeknek jelentés, és ezt Haraszti Margit csinálta, hogy neki akkora élmény volt. Hát már ezért megérte elmennünk és elvinni a kiállítást Majkra. Ott volt ugye ahogy mondtam, a társa barátnője, akivel együtt dolgozott, nem fiatal hölgy, de vállalta az utat. Ott volt a férj, amikor megkérdeztem, másnap fölhívtam a Tamást, hogy mit gondol az egészről, ami ott történt. Azt mondta, hogy annyira jó volt, mert Mirko ott volt velünk. És ez nagyon annyira jól esett, hogy így éreznek azok, akiket tényleg nagyon közel állt. A látogatók meg, ugye, és ezt az intézményvezető is kiemelte, hogy a festő, restauratőrművész szakma méltatlanul kicsit el van felejtve. Valami rendkívül összetett tudás birtokosai, akik ezeket a csodákat helyreállítják és megcsinálják, és ezért volt nagyszerű ez a kiállítás. Bízom benne, hogy ez a hónap utolsó napjáig lesz, és utána már szerveződik a következő, azt még viszont nem mondom el, azt majd meglátjuk, hogy még nem tudom, mert több helyen tárgyalunk, beszélgetek, hogy hova fog kerülni.
2: Köszönöm szépen Bálint Csabának ezeket az informatív, érdekes és tanulságos gondolatokat, beszámolót, a füzet bemutatását, és jó volt, hogy egy kicsit mi is ott lehettünk most az élménybeszámoló alapján Majkon.

0: Pénteken kezdődik a 44. őrségi vásár. A pénteki nap programjait ismertetjük most Őr Zoltán polgármester segítségével.
1: Nem sokára őrségi vásár, Őr Zoltán polgármester úrral vállalkoztunk arra, hogy egy kis ajánlót készítünk, hangoztatunk a hallgatóknak, de azzal kezdjük, hogy nem volt egyszerű, ugye, az idei őrségi vásárról dönteni végül is.
2: Ez így van, nagy örömmel számolok be az őrségi vásár program kínálatáról, és szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, de teljesen helytálló a felvezetés, nagyon nem volt egyszerű, sokáig rezgett a léc. Június elején még az sem volt biztos, hogy egyáltalán meg tudjuk-e rendezni az őrségi vásárt idén, hiszen éppen a rendezvényterület volt érintett, ugye a közismert aszbeszt szennyezéssel. Viszont gondoltunk egy merészet és nagyot, és két legyet egy csapásra alapon mind a két problémát egyszerre oldattuk meg, méghozzá úgy, hogy 2100 négyzetméternyi rendezvényterületet, parkolót, óvod előtti parkolót letakartunk geotextíliával és 7 cm. Az őrségre egyébként abszolút jellemző vörös kavics réteg került a geotextíliára, természetesen megtömörítve, ami azóta teljesen jól beállt, úgyhogy nem hogy rosszul jöttünk ki az egészből, hanem egy megújult rendezvényterületet kaptunk a 44. őrségi vásárra, és egyúttal akkor az aszbeszt problémát is kezeltük, hiszen innentől kezdve a közterületen most már nem tud aszbeszt szennyezés a levegőbe jutni, minden problémát ezzel megoldottunk és kipipáltunk, igaz, hogy átmenetileg, de hát ki tudja meddig, amíg ugye a felső iránymutatás döntés nem születik módszertani iránymutatással, finanszírozási kérdések megbeszélésével, addig szerintem most itt Őri Szentpéteren nyugvó pontra jutott ez a kérdés, és hát nagy örömmel láttunk neki természetesen a 44. őrségi vásár megszervezésének.
1: És akkor lássuk is a gazdag programkínálatot.
2: Valóban gazda, hiszen nagyon sok település bekapcsolódott a programkínálatba. Pénteken, ugye hagyományosan pénteken indul az őrségi vásár méghozzá kiállításokkal, kiállítás megnyitókkal, ünnepi programokkal. Most pénteken már 2 órakor ez megkezdődik méghozzá Veleméren, ahol is tájházat avatnak, illetve névadő ünnepség is egy kiállítás megnyitóval egyetemben indítja útjára akkor a tájháznak remélhetőleg a sikertörténetét, ami azért nagyon nagyszerű eredmény, itt olvasva a polgármester asszony meghívóját, mert teljesen önerőből és helyi összefogással sikerült ezt a tájházat felújítani, létrehozni. Semmiféle pályázati támogatás nem volt mögötte, és egyébként pedig a vízi ház helytörténeti kiállítás elnevezést fogja kapni ez az épület. Az ünnepséget Éles Krisztina nyitja meg. Aztán a hagyományos kapornaki találkozóval folytatjuk, ugye Kapornakon, Szlovéniában, de nem győzem elégszer hangsúlyozni, hogy Kapornak is ugye a történelmi őrség településeinek egyike, ezért az őrségi vásár helyben van. Gyakorlatilag itt minden évben a természethez, népszokásokhoz kötődő előadások, kiállítások nyílnak. Ugye volt már gyógynövényes bemutató, voltak előadások a méhészkedésről, hogyha jól emlékszem, sőt a hajdin, a vetésről, a hajdin a hasznáról is volt, hallgathattunk színvonalas előadásokat, idén pedig a népi hangszerek lesz a téma, és nagy valószínűséggel megszólaltatásra is kerülnek majd ezek a népi hangszerek. Természetesen Kapornakon, a tájházban lesz a helyszíne ennek, és ugye hagyományosan minden évben egyébként itt szoktak elkezdődni az őrségi vásár programjai, most egy kicsit Velemér ugye előre jön ez a 2 órás programkezdéssel. 4 óra 30 perckor kiállítás megnyitó lesz Pankaszon is, a Nemzeti Művelődési Intézet szakkör programja keretén belül papírfonó szakkörről készült alkotásokból készült ez a kiállítás, amit szintén Éles Krisztina Nemzeti Művelődési Intézet módszertani központ vezetője nyitja meg, és Rigó Ernő a Nemzeti Művelődési Intézet Vasvármegyei igazgatója. Közben működnek az őrségi kistérségi alapfokú művészeti iskola citera és népi énekes tanulói. 6 órakor este kiállítás megnyitó Felső Jánossal. Itt egy modernebb téma kerül most a kiállítás fókuszában, és Lego kiállítás veszi kezdetét, és ugye az ünnepség ideje alatt szombat és vasárnap lesz megtekinthető 10 és 16 óra között ez a kiállítás. Retro talkshow-val folytatódnak a péntek délutáni programok, a Szepári Őrségi Művészeti Szalon Retro és Hagyományközpont művészeti vezetőjével, Török Károlyan Miszói Mariannával és Török Károlya, valamint meglepetés vendége, természetesen Hegyház Szent Jakabon a vadás a tónál, a villa vadás a kert színpadán. 6 óra 30 perckor kiállítás megnyitó Bajánsenyén, minden évben ugye az Őrségi Vásár programját képezi a Bajánsenyei kiállítás megnyitó is. Ezúttal a Bajánsenyei Egyesületek bemutatkozása történik, ugye kézműves alkotásokat láthatunk. Kodma!

0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Ez a Háttér.
1: Ennyi volt mai háttérműsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on. A műsorszerkesztője Pogács Mónika.
0: Minden fontos, ami a háttérben történik. Ha kíváncsi mindarra, ami a hírek, események, emberi sorsok, élettörténetek mögött van, akkor jövő héten is várja a Háttér.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Hétvégén tetőzik a kánikula. Közép-Európa ma az Unió Európa egyik legdinamikusabban fejlődő térsége, jelentette ki Magyar Péter. Már lehet jelentkezni a Fővárosi utcazene fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Erős, hiteles és kézzelfogható eredményekre képes visegrádi együttműködésre van szükség, jelentette ki a V4-ek gödöllői találkozóján a miniszterelnök. Magyar Péter a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő társaságában hangsúlyozta, Közép-Európa ma az Unió Európa egyik legdinamikusabban fejlődő térsége, a lehetőségek kiaknázásához pedig szoros együttműködés és folyamatos egyeztetés kell, egyebek között a gazdaságpolitika, az infrastruktúra fejlesztés, valamint a tudományos együttműködés területén. 6 embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere, amit a politikus ügyvédje is megerősített. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán azt írta, a politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átalakítani és szakmai alapon kiépíteni a kulturális támogatási rendszert. Ismertette Moszkva békekötési feltételeit az orosz elnök. Vladimir Putyin hangsúlyozta, akkor ülnek tárgyalóasztalhoz Ukrajnával, ha az egyeztetéseken figyelembe veszik a 2022-es isztambuli konferencia orosz-ukrán megállapodásait, valamint a tavalyi orosz-amerikai csúcs béketerveit. 3 napos munkaszünetet rendeltek el Teheránban a februárban meggyilkolt perzsa vezető Ali Hamenei temetésére. Az állami média közölte, július 4-e és 6-a között lényegében minden bezár az iráni fővárosban. Ali Hamenei, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője, a közel-keleti konfliktus első napján, február 28-án vesztette életét egy légi támadásban. Már lehet jelentkezni a Fővárosi utcazene fesztiválra, a Budapest Play-re. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be az ország legjobb utcazenészei. A fellépőket a közönség mellett szakmai zsűri is értékeli. A fődíj egy fellépési lehetőség a Sziget Fesztiválon.
0: Időjárás jelentés.
1: Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. Hajnalban 14-20, szerdán napközben 30-36 fok várható. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: 99.8. Körmend FM. Ráthangolva.
1: Mikor a tóban fürdünk, mesztelen, mikor a kezed órák óta nem sikerül eleresztenem, mikor a teraszon ülve tör ránk a hajnal, mikor a parton fekszünk félig vízes hajjal.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rádfangolva. Touch this.

touch this. Why you standing there, man?

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Hétvégén tetőzik a kánikula, Gödöllön tartották a V4-ek csúcs találkozóját. Már lehet jelentkezni a Fővárosi utcazene fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A visegrádi négyek együttműködése visszatért. Jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a gödöllői Grassalkovics kastélyban tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A magyar kormányfő hangsúlyozta, a V4 tagországok vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett. Magyar Péter azt mondta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely valóban képes kézzelfogható eredményeket felmutatni, hogy a visegrádi négyek erős, hiteles hangként jelenjenek meg az európai döntéshozatalban. Ismertette Moszkva békekötési feltételeit az orosz elnök. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, akkor ülnek tárgyalóasztalhoz Ukrajnával, ha az egyeztetéseken figyelembe veszik a 2022-es isztambuli konferencia orosz-ukrán megállapodásait, valamint a tavalyi orosz-amerikai csúcs béketerveit. Rendszer szintű visszalépés tapasztalható a kisebbségi jogok terén Romániában. Erre hívja fel a figyelmet a Bálványos Intézet friss jelentése. A dokumentum szerint a jogszabályi hiányosságok mellett különösen a kisebbségi jogok gyakorlati érvényesítése romlott az elmúlt években. A jelentést benyújtották az Európa Tanács keretegyezményi testületéhez. 6 embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere, amit a politikus ügyvédje is megerősített. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán azt írta, a politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átalakítani és szakmai alapon kiépíteni a kulturális támogatási rendszert. Már lehet jelentkezni a Fővárosi utcazene fesztiválra, a Budapest Play-re. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be az ország legjobb utcazenészei. A fellépőket a közönség mellett szakmai zsűri is értékeli. A fődíj egy fellépési lehetőség a Sziget Fesztiválon.
0: Időjárás jelentés.
1: Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megélénkül, hajnalban 14-20, szerdán napközben 30-36 fok várható. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Sörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tovább fokozódik a hőség. Okos paddal és okos könyvtárral bővült Körmend főtere. A bukós isak használatára hívják fel a figyelmet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Tovább fokozódik a hőség Magyarországon. Az országos tiszti főorvos péntek éjfélig meghosszabbította a másodfokú hőségriasztást, szombaton pedig már a legmagasabb harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartósan extrém meleg komoly terhelést jelenthet a szervezet számára, különösen a kisgyermekek, az idősek és a krónikus betegek esetében. A tartós hőségben Körmend városközpontjában párakapu működik, és a városháza előtti ivókút is folyamatosan használható. A multinacionális üzletek klimatizált csarnokaiban is hűsölhetünk a katasztrófavédelem ajánlása szerint. Okos paddal és okos könyvtárral bővült Körmend főtere, Pogács Mónika információi következnek.
2: Új közösségi és digitális szolgáltatásokkal gazdagodott Körmend főtere. Elkészült és használatba vehető az okos pad és az okos könyvtár, jelentette be dr. Szabó Barna polgármester. A városvezető közösségi oldalán közzétett tájékoztatása szerint a fejlesztés célja, hogy a belvárosi közterület még kényelmesebb, modernebb és közösségibb találkozó helyé váljon a körmendi számára. Az okospad többek között vezeték nélküli internet hozzáférést, mobiltelefon töltési lehetőséget és világítást biztosít a használók számára, így új közösségi pontként szolgálhat a város szívében. Az okos könyvtár a könyvcsere lehetőségét kínálja, elősegítve az olvasás népszerűsítését és a közösségi kapcsolatok erősítését. Dr. Szabó Barna fejlesztés kapcsán hangsúlyozta, bízik abban, hogy a lakosok örömmel veszik birtokba az új innovatív eszközöket, amelyek hozzájárulnak a városi közösségi élet további fejlődéséhez. A polgármester jelezte azt is, hogy a közeljövőben további elemekkel bővül a főtér kínálata, sakkasztal és új játszóeszközök is érkeznek, amelyek a szabadidős és közösségi lehetőségeket gazdagítják majd.
1: Drónokkal keresnek egy eltűnt férfit a Rábánál. A rendőrök, tűzoltók és polgárőrök keresnek egy 70 év körüli sótonyi férfit a Rába, Ikervár és Sárvár közötti szakaszán. Vármegyei főkapitányság közleményében erősítette meg, hogy az eltűnt férfi hétfőn ment el úszni a folyóhoz, de nem tért haza. A kutatás nehezíti, hogy a folyópartot több helyen sűrű növényzet borítja. A keresésben drónokat is bevetettek, emellett a szakemberek a vízről csónakok segítségével is átvizsgálják a területet. Bővül a következő szezonra az Aegis Körmend NB1-es kosárlabda csapatának szakmai stábja. Lóger Bence másodedzőként csatlakozik a klubhoz. A Győrből érkező szakember Kocsis Tamás és Érsek Marcell munkáját segíti majd. Feladatai közé tartozik az egyéni képzések vezetése, az ellenfelek feltérképezése, valamint az U16-os utánpótlás csapat irányítása. A klub tájékoztatása szerint a stáb bővítésére a növekvő szakmai feladatok és a hatékonyabb munkamegosztás érdekében volt szükség. Az Aegis Körmendnél a nyári időszakban a játékos keret megerősítése mellett a szakmai háttér fejlesztésén is dolgoznak a 2026-27-es idényre készülve. 4 elnökhelyettese lesz a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalnak. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalnak 4 elnökhelyettese lesz, a szervezet kiemelt ügyekkel foglalkozik, majd el tud járni saját hatáskörben, egyes ügyeket pedig magához vonhat más hatóságoktól, közölte Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén. A miniszterelnök közlése szerint a hivatal egyik részeként működik majd a büntető eljárást megelőző ügycsoport, amely kockázatelemzést végez majd, beletekinthet a bankszámlákba, nyilvántartásokba, és ha úgy ítéli meg, közvagyonvédelmi eljárást is.

0: Bukósisak használatára hívja fel a figyelmet egy akció. Az Országos Mentőszolgálat Alapítványa a rollerezés bukó nélkül bukó kampánya. A bukósisak használatára hívja fel a figyelmet az elektromos rolleres balesetek növekvő száma miatt. Január 1 és május 22 között 745 felnőtt és 449 gyerek sérült meg rolleres balesetben, idén pedig már 2-14 év alatti gyerek életét vesztette. A kampány üzenete: viseljünk bukósisakot minden alkalommal, amikor rollerre ülünk. Szigorítás: a Csinkvetárén tilos papucsban túrázni. Akár 2500 eurós bírsággal is sújthatják azokat a turistákat az olaszországi Csinkvetáre Nemzeti Park túraútvonalain, akik nem megfelelő lábbeliben, például papucsban, nyitott szandában vagy rossz tapadású cipőben indulnak útnak. Az új szabályozás bevezetése azért vált szükségessé, mert a helyi hegyi mentőknek elegük lett abból, hogy folyamatosan olyan turisták segítségére kell sietniük, akik szó szerint a saját lábukban botlanak el, idézte cikkében egy olasz lap a Nemzeti Park igazgatóját.
1: Sporthírek.
0: Tóth Anna a harmadik helyen végzett 100 méteres női gátfutásban a koppenhágai bronz kategóriás atlétikai versenyen. A DVTK sportolója az előfutamban harmadik volt, így helyezéssel jutott tovább. A döntőben bronzérmet szerzett és ismét megközelítette egyéni csúcsát.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma már egészen minimális esély lesz a futózáporokra, a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi a szél hozhat némi felfrissülést. A napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja, délután 31 fok várható.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körment kedvenc rádiójában, 99.8. A város rádiója, rád hangolva.

0: Mi magyarok.
1: Imádság a nemzetért. A pannonhalmi Benci is főapátság. A monostort 996-ban emelték. Minden bizonnyal ez az egyetlen olyan épület a Kárpát-medencében, amelyben azóta folyamatosan van élet. Rendszerint fejlődik egy hanyatló bő évszázadot leszámítva, amikor is a török elleni háborúk idején végvárként szolgáltak a szent falak. Az elmúlt bő ezeresztendőben a ház azt a funkciót töltötte be, amit alapítója Géza nagyfejedelem, majd utóda Szent István király szánt neki. Ez pedig nem más, mint hogy a szerzetesek rendjük szellemisége jegyében napi munkájuk mellett az ország jólétéért és épségéért imádkozzanak. Ezek a fohászok a mai napig elhangzanak. Pannonhalma a középkorban a magyar királyság hiteles helye volt, ahol a tudós barátok okleveleket állítottak ki. A főapátság iskolákat alapított, egyházi szolgálatot lát el. Könyvtára több mint 300 000 kötetet őriz, ezzel a világ legnagyobb benedekrendi könyvgyűjteménye. Épületegyüttese, képtára, kincstára, gyógynövény és borászati kultúrája hazánk kiemelkedő értékévé teszi. De legnagyobb erővel mégis szellemi kisugárzása szolgálja a magyar nemzetet. Az 1000 éves pannonhalmi bencés főapátság és természeti környezete 1996-ban került az UNESCO világörökségi listájára. Így a 2012-es törvény értelmében a Hungarikum Bizottság a hungarikumok sorába emelte.
0: A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Nonprofit Kft. Készítette.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8, a város rádiója, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Folytatódnak a tervezett áramszünetek. Nemzetközi szakmai delegációt fogadott a kormányhivatal. Tömeges baleseteknél bevethető járművet adott a Vörös Kereszt a mentőszolgálatnak. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Tervezett áramszünetre kell számítani Körmend több utcájában csütörtökön is a hálózatfejlesztési munkák miatt. Nem lesz áram a Hegyaljai utca, a Rábánál utca, valamint a Rábapart egyes ingatlanjaiban. Felhívták a figyelmet arra, hogy az áramszünet idején az elektromos berendezéseket célszerű kikapcsolni, a szolgáltatás helyreállítását követően pedig ellenőrizni kell a biztosítékok állapotát. Amennyiben a munkálatok a tervezetnél hamarabb befejeződnek, a szolgáltatást előzetes értesítés nélkül vissza is kapcsolják. Nemzetközi szakmai delegációt fogadott a Vasvármegyei Kormányhivatal egy nemzetközi program keretében megvalósuló kétnapos tanulmányút részeként. Ennek során a Vasvármegyei Kormányhivatal munkatársai ismertették a mobil ügyfelszolgálat működését, technikai felszereltségét, valamint azokat az ügyintézési lehetőségeket, amelyek a jármű segítségével a kisebb településeken élők számára is elérhetővé válnak. Péntektől vasárnapig rendezik meg a 44. őrségi vásárt. A nyitónapon kiállítás, megnyitók, hagyományőrző és közösségi események várják a látogatókat. Veleméren Pankaszon, Felső János, Fámbaján, Senyén. Veleméren tájházat is avatnak, nyilatkozta Őr Zoltán polgármester.
2: Nagyon sok település bekapcsolódott a program kínálatba. Pénteken, ugye hagyományosan pénteken indul az őrségi vásár, méghozzá kiállításokkal, kiállítás megnyitókkal, ünnepi programokkal. Most pénteken már 2 órakor ez megkezdődik, méghozzá Veleméren, ahol is tájházat avatnak, illetve névadő ünnepség is egy kiállítás megnyitóval egyetemben indítja útjára akkor a tájháznak remélhetőleg a sikertörténetét, ami azért nagyon nagyszerű eredmény, itt olvasva a polgármester asszony meghívóját, mert teljesen önerőből és helyi összefogással sikerült ezt a tájházat felújítani, létrehozni. Semmiféle pályázati támogatás nem volt mögötte, és egyébként pedig a vízi ház helytörténeti kiállítás elnevezést fogja kapni ez az épület. Az ünnepséget Éles Krisztina nyitja meg.
1: Bükkfürdő és Sárvár is bekerült Magyarország 15 legnépszerűbb turisztikai célpontja közé. A KSH adatai alapján Bükkön tavaly csaknem 785 ezer, Sárváron pedig több mint 634 ezer vendégészakát regisztráltak. Mindkét városban a külföldi vendégek adták a forgalom nagyobb részét, ami jól mutatja a vasi gyógy és wellness turizmus nemzetközi vonzereit. A statisztikák szerint az ágazat 2025-ben országosan is tovább erősödött. Másodfokú vízkorlátozást rendeltek ezzel a Szentgróton és több környező településen, miután a tartós hőség és a kiugró fogyasztás miatt több tározó is kiürült. Egyes magasabban fekvő területeken megszűnt az ivóvízszolgáltatás, máshol jelentős nyomáscsökkentést tapasztalhatnak. Azzal a víz lajtos kocsikkal biztosítja az ellátást, a víz nélkül maradt lakosok számára a Zalaszentgróti fürdő nyújt tisztálkodási lehetőséget, írja az AOL. Tömeges baleseteknél, katasztrófáknál bevethető speciális logisztikai járművet adott át üzemeltetésre a Magyar Vörös Kereszt az Országos Mentőszolgálatnak. Kardos István, a Magyar Vörös Kereszt főigazgatója felidézte, a két fél együttműködése régóta tart, munkakapcsolatuk a koronavírus járvány ideje alatt és az orosz-ukrán háború elől érkező menekültek ellátásában is szoros volt. Hozzátette, bízik abban, hogy az együttműködés egyre szélesebb területeken jelenik majd meg. Átadták országos színházi találkozó díjait az eseménynek idén, Debrecen adott otthont, a versenyprogramban 14 előadás mutatkozott be, közölte a szervező Csokonai Nemzeti Színház az MTI-vel. Most 7 nagy színpadi és 7 stúdió előadás versenyzett. Nívó díjas lett az Ördökatlan produkció Reggel és Este című darabja. A legjobb férfi színész idén Kónyaütő Bence lett, a legjobb női szereplő díját Kovács Adél és Tóth Ildikó megosztva kapta. A római kormány a rendkívüli hűség miatt engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék vagy ideiglenesen felfüggesszék a munkavégzést, miközben 15 városban a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe kedden. A munkaidő csökkentése vagy a munka esetleges felfüggesztése esetén a

0: dolgozóknak biztosította az alapbért. Kedden már 15 városra volt érvényes a legmagasabb szintű vörös riasztás.
1: Sporthírek.
0: A 39. születésnapját szerdán ünneplő Lionel Messi, a címvédő argentin labdarúgó válogatott csapatkapitánya megszerezte a 17. gólját a világbajnokságok történetében. A klasszis az Ausztria elleni dallasi összecsapás 38. percében egy balról érkező beadást lőtt a jobb alsóba, amivel immáron egyedül áll az örök góllövő lista élén.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma már egészen minimális esély lesz a futózáporokra, a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi a szél hozhat némi felfrissülést. A napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja, délután 31 fok várható.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Kerekedj fel július 4-én szombaton az Oszkói Szőlőhegyre. Délután 4 órától érkezik a hegypásztor éjszaka a csillagok alatt. Indítsd a délutánt egy izgalmas dottós szőlőhegyi időutazással, kóstolj bele a borterasz legzamatosabb tételeibe, és kényeztesd ízlelő bimbóidat omlós kemencés lebbencses csülökkel. 6 órától Helka hív egy füllett pajzán népzenei utazásra elektromos citerával, majd a Culture Cuvée koncertje tölti be zenével a nagy pajtát. Este 9-től profi távcsövekkel kémlelheted a csillagos égbolt titkait, sőt, ha tetszik a vidék, hozz egy sátrat és maradj éjszakára is. Július 4-e szombat, Hegypásztor Pincék, Oszkó. A belépés díjtalan. A dottós kalandozás előzetes regisztrációt igényel. Részletek a Vasvár Népfőiskola és a Hegypásztor Kör Facebook oldalán. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
2: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
3: Reklámot hallottak.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Az őrségi nyár hagyományosan az őrségi vásárral indul. Most sincs ez másként. Ahogy a napokban az iskolákban felkerül a táblákra a vakáció egy-egy betűje, úgy tárul-e egyre szélesebbre a képzeletbeli vásárkapu, hogy június 26-a és 28-a között befogadjon Temérdek portékával több mint 200 árust, sok ezer kedves vendéget, s meg annyi kulturális és könnyű zenei programot. No és jó kedvet az őrség szívébe, Őri Szentpéterre és az együtt ünneplő számos őrségi településre. Megelevenedő hagyományok, ismerkedés a természeti és tájképi értékekkel, őshonos házi állatokkal, zenés-táncos programok kicsiknek és nagyoknak. Garantált a jó szórakozás, tartalmas kikapcsolódás és feledhetetlen élmény. Nincs mire várni. Indítsuk el ismét együtt az őrségi nyarat. Szeretettel várjuk kedves vendégeinket június utolsó hétvégéjén a 44. őrségi vásáron.
2: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico, pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is.

0: pincék oszkó. A belépés díjtalan. A duttus kalandozás előzetes regisztrációt igényel. Részletek a Vasvár Népfőiskola és a Hegypásztor kör Facebook oldalán. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
1: Reklámot hallottak.
2: 99.8. Görmend FM.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Tovább fokozódik a hőség. Okos paddal és okos könyvtárral bővült Görmend főtere. A bukós isak használatára hívják fel a figyelmet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Tovább fokozódik a hőség Magyarországon. Az országos tiszti főorvos péntek éjfélig meghosszabbította a másodfokú hőségriasztást, szombaton pedig már a legmagasabb harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartósan extrém meleg komoly terhelést jelenthet a szervezet számára, különösen a kisgyermekek, az idősek és a krónikus betegek esetében. A tartós hőségben Görmend városközpontjában párakapu működik, és a városháza előtti ivókút is folyamatosan használható. A multinacionális üzletek klimatizált csarnokaiban is hűsölhetünk a katasztrófavédelem ajánlása szerint. Okos paddal és okos könyvtárral bővült Görmend főtere, Pogács Mónika információi következnek.
4: Új közösségi és digitális szolgáltatásokkal gazdagodott Görmend főtere. Elkészült és használatba vehető az okos pad és az okos könyvtár, jelentette be dr. Szabó Barna polgármester. A városvezető közösségi oldalán közzétett tájékoztatása szerint a fejlesztés célja, hogy a belvárosi közterület még kényelmesebb, modernebb és közösségibb találkozó helyé váljon a görmendi számára. Az okospad többek között vezeték nélküli internet hozzáférést, mobiltelefon töltési lehetőséget és világítást biztosít a használók számára, így új közösségi pontként szolgálhat a város szívében. Az okos könyvtár a könyvcsere lehetőségét kínálja, elősegítve az olvasás népszerűsítését és a közösségi kapcsolatok erősítését. Dr. Szabó Barna fejlesztés kapcsán hangsúlyozta, bízik abban, hogy a lakosok örömmel veszik birtokba az új innovatív eszközöket, amelyek hozzájárulnak a városi közösségi élet további fejlődéséhez. A polgármester jelezte azt is, hogy a közeljövőben további elemekkel bővül a főtér kínálata, sakkasztal és új játszóeszközök is érkeznek, amelyek a szabadidős és közösségi lehetőségeket gazdagítják majd.
3: Drónokkal keresnek egy eltűnt férfit a Rábánál. A rendőrök, tűzoltók és polgárőrök keresnek egy 70 év körüli sótonyi férfit a Rába, Ikervár és Sárvár közötti szakaszán. Vármegyei főkapitányság közleményében erősítette meg, hogy az eltűnt férfi hétfőn ment el úszni a folyóhoz, de nem tért haza. A kutatás nehezíti, hogy a folyópartot több helyen sűrű növényzet borítja. A keresésben drónokat is bevetettek, emellett a szakemberek a vízről csónakok segítségével is átvizsgálják a területet. Bővül a következő szezonra az Aegis Görmend NB1-es kosárlabda csapatának szakmai stábja. Lóger Bence másodedzőként csatlakozik a klubhoz. A Győrből érkező szakember Kocsis Tamás és Érsek Marcell munkáját segíti majd. Feladatai közé tartozik az egyéni képzések vezetése, az ellenfelek feltérképezése, valamint az U16-os utánpótlás csapat irányítása. A klub tájékoztatása szerint a stáb bővítésére a növekvő szakmai feladatok és a hatékonyabb munkamegosztás érdekében volt szükség. Az Aegis Görmendnél a nyári időszakban a játékos keret megerősítése mellett a szakmai háttér fejlesztésén is dolgoznak a 2026-27-es idényre készülve. 4 elnökhelyettese lesz a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalnak. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalnak 4 elnökhelyettese lesz, a szervezet kiemelt ügyekkel foglalkozik, majd el tud járni saját hatáskörben, egyes ügyeket pedig magához vonhat más hatóságoktól, közölte Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén. A miniszterelnök közlése szerint a hivatal egyik részeként működik majd a büntetőeljárást megelőző ügycsoport, amely kockázatelemzést végez majd, beletekinthet a bankszámlákba, nyilvántartásokba, és ha úgy ítéli meg, közvagyonvédelmi eljárást indíthat. Bukós isak használatára hívja fel a figyelmet egy akció. Az Országos Mentőszolgálat Alapítványa a rollerezés bukó nélkül bukó kampánya a bukós isak használatára hívja fel a figyelmet az elektromos rolleres balesetek növekvő száma miatt. Január 1 és május 22 között 745 felnőtt és 449 gyerek sérült meg rolleres balesetben, idén pedig már 2-14 év alatti gyerek életét vesztette.

0: A kampány üzenete viseljünk usisakot minden alkalommal, amikor rollerre ülünk. Szigorítás a Cinque-Terrén tilos papucsban túrázni. Akár 2500 eurós bírsággal is sújthatják azokat a turistákat az olaszországi Cinque-Terre Nemzeti Park túraútvonalain, akik nem megfelelő lábbeliben, például papucsban, nyitott szandában vagy rossz tapadású cipőben indulnak útnak. Az új szabályozás bevezetése azért vált szükségessé, mert a helyi hegyi mentőknek elegük lett abból, hogy folyamatosan olyan turisták segítségére kell sietniük, akik szó szerint a saját lábukban botlanak el, idézte cikkében egy olasz lap a Nemzeti Park igazgatóját.
1: Sporthírek.
0: Tóth Anna a harmadik helyen végzett 100 méteres női gátfutásban a koppenhágai bronz kategóriás atlétikai versenyen. A DVTK sportolója az előfutamban harmadik volt, így helyezésre jutott tovább. A döntőben bronzérmet szerzett és ismét megközelítette egyéni csúcsát.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma már egészen minimális esély lesz a futózáporokra, a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi a szél hozhat némi felfrissülést. A napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja, délután 31 fok várható.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8. A város rádiója, rád hangolva.
1: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember, hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban nincsen rendszer.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Jó árdiszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, 1,5 literes Kinli termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj 2 darab Peroni 1,5 literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd 1 darab ajándék alkoholmentes 1,5 literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum 2 ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Az őrségi nyár hagyományosan az őrségi vásárral indul. Most sincs ez másként. Ahogy a napokban az iskolákban felkerül a táblákra a vakáció egy-egy betűje, úgy tárul egyre szélesebbre a képzeletbeli vásárkapu, hogy június 26-a és 28-a között befogadjon Temérdek portékával több mint 200 árust, sok ezer kedves vendéget, s meg annyi kulturális és könnyű zenei programot. No és jó kedvet az őrség szívébe, Őri Szent Péterre és az együtt ünneplő számos őrségi településre. Megelevenedő hagyományok, ismerkedés a természeti és tájképi értékekkel, őshonos házi állatokkal, zenés táncos programok kicsiknek és nagyoknak. Garantálta jó szórakozás, tartalmas kikapcsolódás és feledhetetlen élmény. Nincs mire várni. Indítsuk el ismét együtt az őrségi nyarat. Szeretettel várjuk kedves vendégeinket június utolsó hétvégéjén a 44. őrségi vásáron.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában Körmend FM rád hangolva.

99.8. Körmend rádiója. Rád hangolva. Rád hangolva. Oh, love you, it kills my courage.

mondható, ha megkérdeznék. Csak annyit mondanék, köszönöm azt, hogy itt voltál velem. Csak ennyi volt az életem, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
1: Buongiorno, signorina e signora! Sono Marcello Napoliból! 12 éve élek itt Magyarország. Sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország. De a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio! Pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
2: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
1: Ciao, ciao bella!
3: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
4: Jó árdiszkont! Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink, 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Kinley termékek, csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Folytatódnak a tervezett áramszünetek. Nemzetközi szakmai delegációt fogadott a kormányhivatal. Tömeges baleseteknél bevethető járművet adott a Vörös Kereszt a mentőszolgálatnak. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Tervezett áramszünetre kell

0: egy nemzetközi program keretében megvalósuló kétnapos tanulmányút részeként. Ennek során a Vas vármegyei kormányhivatal munkatársai ismertették a mobil ügyfelszolgálat működését, technikai felszereltségét, valamint azokat az ügyintézési lehetőségeket, amelyek a jármű segítségével a kisebb településeken élők számára is elérhetővé válnak. Péntektől vasárnapig rendezik meg a 44. őrségi vásárt. A nyitónapon kiállítás, megnyitók, hagyományőrző és közösségi események várják a látogatókat. Veleméren Pankaszon Felső János Fámbaján Senyén. Veleméren tájházat is avatnak, nyilatkozta Őr Zoltán polgármester.
1: Nagyon sok település bekapcsolódott a program kínálatba. Pénteken, ugye hagyományosan pénteken indul az őrségi vásár, méghozzá kiállításokkal, kiállítás megnyitókkal, ünnepi programokkal. Most pénteken már 2 órakor ez megkezdődik, méghozzá Veleméren, ahol is tájházat avatnak, illetve névadő ünnepség is egy kiállítás megnyitóval egyetemben indítja útjára akkor a tájháznak remélhetőleg a sikertörténetét, ami azért nagyon nagyszerű eredmény, itt olvasva a polgármester asszony meghívóját, mert teljesen önerőből és helyi összefogással sikerült ezt a tájházat felújítani, létrehozni. Semmiféle pályázati támogatás nem volt mögötte, és egyébként pedig a vízi ház helytörténeti kiállítás elnevezést fogja kapni ez az épület. Az ünnepséget Éles Krisztina nyitja meg.
0: Bükkfürdő és Sárvár is bekerült Magyarország 15 legnépszerűbb turisztikai célpontja közé. A KSH adatai alapján Bükkön tavaly csak nem 785 ezer, Sárváron pedig több mint 634 ezer vendégészakát regisztráltak. Mindkét városban a külföldi vendégek adták a forgalom nagyobb részét, ami jól mutatja a vasi gyógy és wellness turizmus nemzetközi vonzereit. A statisztikák szerint az ágazat 2025-ben országosan is tovább erősödött. Másodfokú vízkorlátozást rendeltek ezzel a Szentgróton és több környező településen, miután a tartós hőség és a kiugró fogyasztás miatt több tározó is kiürült. Egyes magasabban fekvő területeken megszűnt az ivóvízszolgáltatás, máshol jelentős nyomás csökkentést tapasztalhatnak. Azzal a víz lajtoskocsikkal biztosítja az ellátást, a víz nélkül maradt lakosok számára a Zalaszentgróti fürdő nyújt tisztálkodási lehetőséget, írja az AOL. Tömeges baleseteknél, katasztrófáknál bevethető speciális logisztikai járművet adott át üzemeltetésre a Magyar Vöröskereszt az Országos Mentőszolgálatnak. Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója felidézte, a két fél együttműködése régóta tart, munkakapcsolatuk a koronavírus járvány ideje alatt és az orosz-ukrán háború elől érkező menekültek ellátásában is szoros volt. Hozzátette, bízik abban, hogy az együttműködés egyre szélesebb területeken jelenik majd meg. Átadták országos színházi találkozó díjait az eseménynek idén, Debrecen adott otthont, a versenyprogramban 14 előadás mutatkozott be, közölte a szervező Csokonai Nemzeti Színház az MTI-vel. Most 7 nagy színpadi és 7 stúdió előadás versenyzett. Nívó díjas lett az Ördökatlan produkció Reggel és Este című darabja. A legjobb férfi színész idén Kónyaütő Bence lett, a legjobb női szereplő díját Kovács Adél és Tóth Ildikó megosztva kapta. A római kormány a rendkívüli hűség miatt engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék vagy ideiglenesen felfüggesszék a munkavégzést, miközben 15 városban a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe kedden. A munkaidő csökkentése vagy a munka esetleges felfüggesztése esetén a dolgozóknak biztosította az alapbért. Kedden már 15 városra volt érvényes a legmagasabb szintű vörös riasztás.
2: Sporthírek.
0: A 39. születésnapját szerdán ünneplő Lionel Messi, a címvédő argentin labdarúgó válogatott csapatkapitánya megszerezte a 17. gólját a világbajnokságok történetében. A klasszis, az Ausztria elleni dallasi összecsapás 38. percében egy balról érkező beadást lőtt a jobb alsóba, amivel immáron egyedül áll az örök góllövő lista élén.
2: Időjárás jelentés.
0: Ma már egészen minimális esély lesz a futózáporokra, a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi a szél hozhat némi felfrissülést. A napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja, délután 31 fok várható.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

Kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden vitát

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
1: Kerekedj fel július 4-én szombaton az Oszkói Szőlőhegyre. Délután 4 órától érkezik a hegypásztor éjszaka a csillagok alatt. Indítsd a délutánt egy izgalmas dottós szőlőhegyi időutazással, kóstolj bele a borterasz legzamatosabb tételeibe, és kényeztesd ízlelő bimbóidat omlós kemencés lebbencses csülökkel. 6 órától Helka hív egy füllett pajzán népzenei utazásra elektromos citerával, majd a Culture Cuvée koncertje tölti be zenével a nagy pajtát. Este 9-től profi távcsövekkel kémlelheted a csillagos égbolt titkait, sőt, ha tetszik a vidék, hozz egy sátrat és maradj éjszakára is. Július 4-e szombat, Hegypásztor Pincék, Oszkó. A belépés díjtalan. A dottós kalandozás előzetes regisztrációt igényel. Részletek a Vasvár Népfőiskola és a Hegypásztor Kör Facebook oldalán. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával. Helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
2: Az őrségi nyár hagyományosan az őrségi vásárral indul. Most sincs ez másként. Ahogy a napokban az iskolákban felkerül a táblákra a vakáció egy-egy betűje, úgy tárul egyre szélesebbre a képzeletbeli vásárkapu, hogy június 26-a és 28-a között befogadjon Temérdek portékával több mint 200 árust, sok ezer kedves vendéget, s meg annyi kulturális és könnyű zenei programot. No és jó kedvet az őrség szívébe, Őri Szent Péterre és az együtt ünneplő számos őrségi településre. Megelevenedő hagyományok, ismerkedés a természeti és tájképi értékekkel, őshonos házi állatokkal, zenés táncos programok kicsiknek és nagyoknak. Garantálta jó szórakozás, tartalmas kikapcsolódás és feledhetetlen élmény. Nincs mire várni, indítsuk el ismét együtt az őrségi nyarat. Szeretettel várjuk kedves vendégeinket június utolsó hétvégéjén a 44. őrségi vásáron.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Tovább fokozódik a hőség. Okos paddal és okos könyvtárral bővült Körmend főtere. A bukós isak használatára hívják fel a figyelmet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Tovább fokozódik a hőség Magyarországon. Az országos tiszti főorvos péntek éjfélig meghosszabbította a másodfokú hőségriasztást, szombaton pedig már a legmagasabb harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartósan extrém meleg komoly terhelést jelenthet a szervezet számára, különösen a kisgyermekek, az idősek és a krónikus betegek esetében. A tartós hőségben Körmend városközpontjában párakapu működik, és a városháza előtti ivókút is folyamatosan használható. A

0: közösségi találkozó helyé váljon a körmendiek számára. Az okospad többek között vezeték nélküli internet hozzáférést, mobiltelefon töltési lehetőséget és világítást biztosít a használók számára, így új közösségi pontként szolgálhat a város szívében. Az okos könyvtár a könyvcsere lehetőségét kínálja, elősegítve az olvasás népszerűsítését és a közösségi kapcsolatok erősítését. Dr. Szabó Barna fejlesztés kapcsán hangsúlyozta, bízik abban, hogy a lakosok örömmel veszik birtokba az új, innovatív eszközöket, amelyek hozzájárulnak a városi közösségi élet további fejlődéséhez. A polgármester jelezte azt is, hogy a közeljövőben további elemekkel bővül a főtér kínálata, sakkasztal és új játszóeszközök is érkeznek, amelyek a szabadidős és közösségi lehetőségeket gazdagítják majd.
1: Drónokkal keresnek egy eltűnt férfit a Rábánál. A rendőrök, tűzoltók és polgárőrök keresnek egy 70 év körüli sótonyi férfit a Rába Ikervár és Sárvár közötti szakaszán. Vármegyei főkapitányság közleményében erősítette meg, hogy az eltűnt férfi hétfőn ment el úszni a folyóhoz, de nem tért haza. A kutatás nehezíti, hogy a folyópartot több helyen sűrű növényzet borítja. A keresésben drónokat is bevetettek, emellett a szakemberek a vízről csónakok segítségével is átvizsgálják a területet. Bővül a következő szezonra az Aegis Körmenden B1-es kosárlabda csapatának szakmai stábja. Lóger Bence másodedzőként csatlakozik a klubhoz. A Győrből érkező szakember Kocsis Tamás és érsek Marcell munkáját segíti majd. Feladatai közé tartozik az egyéni képzések vezetése, az ellenfelek feltérképezése, valamint az U16-os utánpótlás csapat irányítása. A klub tájékoztatása szerint a stáb bővítésére a növekvő szakmai feladatok és a hatékonyabb munkamegosztás érdekében volt szükség. Az Aegis Körmennél a nyári időszakban a játékos keret megerősítése mellett a szakmai háttér fejlesztésén is dolgoznak a 2026-27-es idényre készülve. 4 elnök helyettese lesz a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalnak. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalnak 4 elnök helyettese lesz, a szervezet kiemelt ügyekkel foglalkozik, majd el tud járni saját hatáskörben, egyes ügyeket pedig magához vonhat más hatóságoktól, közölte Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén. A miniszterelnök közlése szerint a hivatal egyik részeként működik majd a büntető eljárást megelőző ügycsoport, amely kockázatelemzést végez majd, beletekinthet a bankszámlákba, nyilvántartásokba, és ha úgy ítéli meg, közvagyonvédelmi eljárást indíthat. Bukós isak használatára hívja fel a figyelmet egy akció. Az Országos Mentőszolgálat Alapítványa a rollerezés bukó nélkül bukó kampánya a bukós isak használatára hívja fel a figyelmet az elektromos rolleres balesetek növekvő száma miatt. Január 1 és május 22 között 745 felnőtt és 449 gyerek sérült meg rolleres balesetben, idén pedig már 2-14 év alatti gyerek életét vesztette. A kampány üzenete: viseljünk bukós isakot minden alkalommal, amikor rollerre ülünk. Szigorítás: a Csinkvetárén tilos papucsban túrázni, akár 2500 eurós bírsággal is sújthatják azokat a turistákat az olaszországi Csinkvetáre Nemzeti Park túraútvonalain, akik nem megfelelő lábbeliben, például papucsban, nyitott szandában vagy rossz tapadású cipőben indulnak útnak. Az új szabályozás bevezetése azért vált szükségessé, mert a helyi hegyi mentőknek elegük lett abból, hogy folyamatosan olyan turisták segítségére kell sietniük, akik szó szerint a saját lábukban botlanak el, idézte cikkében egy olasz lap a Nemzeti Park igazgatóját.
2: Sporthírek.
1: Tóth Anna a harmadik helyen végzett 100 méteres női gátfutásban a koppenhágai bronz kategóriás atlétikai versenyen. A DVTK sportolója az előfutamban harmadik volt, így helyezéssel jutott tovább. A döntőben bronzérmet szerzett és ismét megközelítette egyéni csúcsát.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma már egészen minimális esély lesz a futózáporokra, a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi a szél hozhat némi felfrissülést. A napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja, délután 31 fok várható.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.
1: Néha még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek, de fejbe vág az igazság, hogy nem kellek senkinek. Így vészelek át nyarokat és hűvös teleket. Tudod, úgy szeretnék, de már nem segíthetek.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Folytatódnak a tervezett áramszünetek. Nemzetközi szakmai delegációt fogadott a kormányhivatal. Tömeges baleseteknél bevethető járművet adott a Vörös Kereszt a mentőszolgálatnak. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Tervezett áramszünetre kell számítani Körmend több utcájában csütörtökön is a hálózatfejlesztési munkák miatt. Nem lesz áram a Hegyaljai utca, a Rábánál utca, valamint a Rábapart egyes ingatlanjaiban. Felhívták a figyelmet arra, hogy az áramszünet idején az elektromos berendezéseket célszerű kikapcsolni, a szolgáltatás helyreállítását követően pedig ellenőrizni kell a biztosítékok állapotát. Amennyiben a munkálatok a tervezetnél hamarabb befejeződnek, a szolgáltatást előzetes értesítés nélkül vissza is kapcsolják. Nemzetközi szakmai delegációt fogadott a Vasvármegyei Kormányhivatal egy nemzetközi program keretében megvalósuló kétnapos tanulmányút részeként. Ennek során a Vasvármegyei Kormányhivatal munkatársai ismertették a mobil ügyfelszolgálat működését, technikai felszereltségét, valamint azokat az ügyintézési lehetőségeket, amelyek a jármű segítségével a kisebb településeken élők számára is elérhetővé válnak. Péntektől vasárnapig rendezik meg a 44. őrségi vásárt. A nyitónapon kiállítás, megnyitók, hagyományőrző és közösségi események várják a látogatókat. Veleméren Pankaszon, Felső János, Fámbaján, Senyén. Veleméren tájházat is avatnak, nyilatkozta Őr Zoltán polgármester.
2: Nagyon sok település bekapcsolódott a programkínálatba. Pénteken, ugye hagyományosan pénteken indul az őrségi vásár méghozzá kiállításokkal, kiállítás megnyitókkal, ünnepi programokkal. Most pénteken már 2 órakor ez megkezdődik, méghozzá Veleméren, ahol is tájházat avatnak, illetve névadő ünnepség is egy kiállítás megnyitóval egyetemben indítja

0: 785 000, Sárváron pedig több mint 634 ezer vendégészakát regisztráltak. Mindkét városban a külföldi vendégek adták a forgalom nagyobb részét, ami jól mutatja a vasi gyógy és wellness turizmus nemzetközi vonzereit. A statisztikák szerint az ágazat 2025-ben országosan is tovább erősödött. Másodfokú vízkorlátozást rendeltek ezzel a Szentgróton és több környező településen, miután a tartós hőség és a kiugró fogyasztás miatt több tározó is kiürült. Egyes magasabban fekvő területeken megszűnt az ivóvízszolgáltatás, máshol jelentős nyomáscsökkentést tapasztalhatnak. Azzal a víz lajtoskocsikkal biztosítja az ellátást, a víz nélkül maradt lakosok számára a Zalaszentgróti fürdő nyújt tisztálkodási lehetőséget, írja az AOL. Tömeges baleseteknél, katasztrófáknál bevethető speciális logisztikai járművet adott át üzemeltetésre a Magyar Vöröskereszt az Országos Mentőszolgálatnak. Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója felidézte, a két fél együttműködése régóta tart, munkakapcsolatuk a koronavírus járvány ideje alatt és az orosz-ukrán háború elől érkező menekültek ellátásában is szoros volt. Hozzátette, bízik abban, hogy az együttműködés egyre szélesebb területeken jelenik majd meg. Átadták országos színházi találkozó díjait az eseménynek idén, Debrecen adott otthont, a versenyprogramban 14 előadás mutatkozott be, közölte a szervező Csokonai Nemzeti Színháza az MTI-vel. Most 7 nagy színpadi és 7 stúdió előadás versenyzett. Nívó díjas lett az Ördökatlan produkció Reggel és este című darabja. A legjobb férfi színész idén Kónyaütő Bence lett, a legjobb női szereplő díját Kovács Adél és Tóth Ildikó megosztva kapta. A római kormány a rendkívüli hűség miatt engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék vagy ideiglenesen felfüggesszék a munkavégzést, miközben 15 városban a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe kedden. A munkaidő csökkentése vagy a munka esetleges felfüggesztése esetén a dolgozóknak biztosította az alapbér. Kedden már 15 városra volt érvényes a legmagasabb szintű vörös riasztás.
1: Sporthírek.
0: A 39. születésnapját szerdán ünneplő Lionel Messi, a címvédő argentin labdarúgó válogatott csapatkapitánya megszerezte a 17. gólját a világbajnokságok történetében. A klasszis az Ausztria elleni dallasi összecsapás 38. percében egy balról érkező beadást lőtt a jobb alsóba, amivel immáron egyedül áll az örök góllövő lista élén.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma már egészen minimális esély lesz a futózáporokra, a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi a szél hozhat némi felfrissülést. A napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja, délután 31 fok várható.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: belly senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8, a város rádiója rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Kerekedj fel július 4-én szombaton az Oszkói Szőlőhegyre. Délután 4 órától érkezik a hegypásztor éjszaka a csillagok alatt. Indítsd a délutánt egy izgalmas dottós szőlőhegyi időutazással, kóstolj bele a borterasz legzamatosabb tételeibe, és kényeztesd ízlelő bimbóidat omlós, kemencés, lebbencses csülökkel. 6 órától Helka hív egy füllett pajzán népzenei utazásra elektromos citerával, majd a Culture Cuvée koncertje tölti be zenével a nagy pajtát. Este 9-től profi távcsövekkel kémlelheted a csillagos égbolt titkait, sőt, ha tetszik a vidék, hozz egy sátrat és maradj éjszakára is. Július 4-e szombat, Hegypásztor Pincék, Oszkó. A belépés díjtalan. A dottós kalandozás előzetes regisztrációt igényel. Részletek a Vasvár Népfőiskola és a Hegypásztor Kör Facebook oldalán. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
2: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keresd ránk a neten. Karaván Színház.
3: Reklámot hallottak.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8. A város rádiója rád hangolva. It's

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Az őrségi nyár hagyományosan az őrségi vásárral indul. Most sincs ez másként. Ahogy a napokban az iskolákban felkerül a táblákra a vakáció egy-egy betűje, úgy tárul egyre szélesebbre a képzeletbeli vásárkapu, hogy június 26-a és 28-a között befogadjon Temérdek portékával több mint 200 árust, sok ezer kedves vendéget, s meg annyi kulturális és könnyű zenei programot, no és jó kedvet az őrség szívébe, Őri Szent Péterre és az együtt ünneplő számos őrségi településre. Megelevenedő hagyományok, ismerkedés a természeti és tájképi értékekkel, őshonos házi állatokkal, zenés-táncos programok kicsiknek és nagyoknak, garantálta jó szórakozás, tartalmas kikapcsolódás és feledhetetlen élmény. Nincs mire várni, indítsuk el ismét együtt az őrségi nyarat. Szeretettel várjuk kedves vendégeinket június utolsó hétvégéjén a 44. őrségi vásáron.
2: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico, pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
3: Kerekedj fel július 4-én szombaton az Oszkói Szőlőhegyre. Délután 4 órától érkezik a hegypásztor éjszaka a csillagok alatt. Indítsd a délutánt egy izgalmas dottós szőlőhegyi időutazással, kóstolj bele a borterasz legzamatosabb tételeibe, és kényeztesd ízlelő bimbóidat omlós kemencés lebbencses csülökkel. 6 órától Helka hív egy füllett pajzán népzenei utazásra elektromos citerával, majd a Culture Cuvée koncertje tölti be zenével a nagy pajtát. Este 9-től profi távcsövekkel kémlelheted a csillagos égbolt titkait, sőt, ha tetszik a vidék, hozz egy sátrat és maradj éjszakára is. Július 4-e szombat, Hegypásztor Pincék, Oszkó. A belépés díjtalan. A dottós kalandozás előzetes regisztrációt igényel. Részletek a Vasvár Népfőiskola és a Hegypásztor Kör Facebook oldalán. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Tovább fokozódik a hőség. Okos paddal és okos könyvtárral bővült Görmend főtere. A bukós isak használatára hívják fel a figyelmet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Tovább fokozódik a hőség Magyarországon. Az országos tiszti főorvos péntek éjfélig meghosszabbította a másodfokú hőségriasztást, szombaton pedig már a legmagasabb harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartósan extrém meleg komoly terhelést jelenthet a szervezet számára, különösen a kisgyermekek, az idősek és a krónikus betegek esetében. A tartós hőségben Görmend városközpontjában párakapu működik, és a városháza előtti ivókút is folyamatosan használható. A multinacionális üzletek klimatizált csarnokaiban is hűsölhetünk a katasztrófavédelem ajánlása szerint. Okos paddal és okos könyvtárral bővült Görmend főtere, Pogács Mónika információi következnek.
5: Új közösségi és digitális szolgáltatásokkal gazdagodott Görmend főtere. Elkészült és használatba vehető az okos pad és az okos könyvtár, jelentette be dr. Szabó Barna polgármester. A városvezető közösségi oldalán közzétett tájékoztatása szerint a fejlesztés célja, hogy a belvárosi közterület még kényelmesebb, modernebb és közösségibb találkozó helyé váljon a Görmendi számára. Az okospad többek között vezeték nélküli internet hozzáférést, mobiltelefon töltési lehetőséget és világítást biztosít a használók számára, így új közösségi pontként szolgálhat a város szívében. Az okos könyvtár a könyvcsere lehetőségét kínálja, elősegítve az olvasás népszerűsítését és a közösségi kapcsolatok erősítését. Dr. Szabó Barna

0: szakaszán. Vármegyei főkapitányság közleményében erősítette meg, hogy az eltűnt férfi hétfőn ment el úszni a folyóhoz, de nem tért haza. A kutatás nehezíti, hogy a folyópartot több helyen sűrű növényzet borítja. A keresésben drónokat is bevetettek, emellett a szakemberek a vízről csónakok segítségével is átvizsgálják a területet. Bővül a következő szezonra az Aegis Körmend NB1-es kosárlabda csapatának szakmai stábja. Lóger Bence másodedzőként csatlakozik a klubhoz. A Győrből érkező szakember Kocsis Tamás és Érsek Marcell munkáját segíti majd. Feladatai közé tartozik az egyéni képzések vezetése, az ellenfelek feltérképezése, valamint az U16-os utánpótlás csapat irányítása. A klub tájékoztatása szerint a stáb bővítésére a növekvő szakmai feladatok és a hatékonyabb munkamegosztás érdekében volt szükség. Az Aegis Körmendnél a nyári időszakban a játékos keret megerősítése mellett a szakmai háttér fejlesztésén is dolgoznak a 2026-27-es idényre készülve. 4 elnök helyettese lesz a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalnak. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalnak 4 elnök helyettese lesz. A szervezet kiemelt ügyekkel foglalkozik, majd el tud járni saját hatáskörben, egyes ügyeket pedig magához vonhat más hatóságoktól, közölte Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén. A miniszterelnök közlése szerint a hivatal egyik részeként működik majd a büntető eljárást megelőző ügycsoport, amely kockázatelemzést végez majd, beletekinthet a bankszámlákba, nyilvántartásokba, és ha úgy ítéli meg, közvagyonvédelmi eljárást indíthat. Bukós isak használatára hívja fel a figyelmet egy akció. Az Országos Mentőszolgálat Alapítványa a rollerezés bukó nélkül bukó kampánya. A bukós isak használatára hívja fel a figyelmet az elektromos rolleres balesetek növekvő száma miatt. Január 1 és május 22 között 745 felnőtt és 449 gyerek sérült meg rolleres balesetben, idén pedig már 2-14 év alatti gyerek életét vesztette. A kampány üzenete: viseljünk bukós isakot minden alkalommal, amikor rollerre ülünk. Szigorítás: a Csinkvetárén tilos papucsban túrázni, akár 2500 eurós bírsággal is sújthatják azokat a turistákat az olaszországi Csinkvetára Nemzeti Park túraútvonalain, akik nem megfelelő lábbeliben, például papucsban, nyitott szandában vagy rossz tapadású cipőben indulnak útnak. Az új szabályozás bevezetése azért vált szükségessé, mert a helyi hegyi mentőknek elegük lett abból, hogy folyamatosan olyan turisták segítségére kell sietniük, akik szó szerint a saját lábukban botlanak el, idézte cikkében egy olasz lap a Nemzeti Park igazgatóját.
1: Sporthírek.
0: Tóth Anna a harmadik helyen végzett 100 méteres női gátfutásban a koppenhágai bronz kategóriás atlétikai versenyen. A DVTK sportolója az előfutamban harmadik volt, így helyezéssel jutott tovább. A döntőben bronzérmet szerzett és ismét megközelítette egyéni csúcsát.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma már egészen minimális esély lesz a futózáporokra, a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi a szél hozhat némi felfrissülést. A napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja, délután 31 fok várható.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Folytatódnak a tervezett áramszünetek. Nemzetközi szakmai delegációt fogadott a kormányhivatal. Tömeges baleseteknél bevethető járművet adott a Vörös Kereszt a mentőszolgálatnak. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Tervezett áramszünetre kell számítani Körmend több utcájában csütörtökön is a hálózatfejlesztési munkák miatt. Nem lesz áram a Hegyaljai utca, a Rábán Alul utca, valamint a Rába part egyes ingatlanjaiban. Felhívták a figyelmet arra, hogy az áramszünet idején az elektromos berendezéseket célszerű kikapcsolni, a szolgáltatás helyreállítását követően pedig ellenőrizni kell a biztosítékok állapotát. Amennyiben a munkálatok a tervezetnél hamarabb befejeződnek, a szolgáltatást előzetes értesítés nélkül vissza is kapcsolják. Nemzetközi szakmai delegációt fogadott a Vas vármegyei kormányhivatal egy nemzetközi program keretében megvalósuló kétnapos tanulmányút részeként. Ennek során a Vas vármegyei kormányhivatal munkatársai ismertették a mobil ügyfelszolgálat működését, technikai felszereltségét, valamint azokat az ügyintézési lehetőségeket, amelyek a jármű segítségével a kisebb településeken élők számára is elérhetővé válnak. Péntektől vasárnapig rendezik meg a 44. őrségi vásárt. A nyitónapon kiállítás, megnyitók, hagyományőrző és közösségi események várják a látogatókat. Veleméren Pankaszon, Felső János, Fámbaján, Senyén. Veleméren tájházat is avatnak, nyilatkozta Őr Zoltán polgármester.
2: Nagyon sok település bekapcsolódott a program kínálatba. Pénteken, ugye hagyományosan pénteken indul az őrségi vásár, méghozzá kiállításokkal, kiállítás megnyitókkal, ünnepi programokkal. Most pénteken már 2 órakor ez megkezdődik, méghozzá Veleméren, ahol is tájházat avatnak, illetve névadő ünnepség is egy kiállítás megnyitóval egyetemben indítja útjára akkor a tájháznak remélhetőleg a sikertörténetét, ami azért nagyon nagyszerű eredmény, itt olvasva a polgármester asszony meghívóját, mert teljesen önerőből és helyi összefogással sikerült ezt a tájházat felújítani, létrehozni. Semmiféle pályázati támogatás nem volt mögötte, és egyébként pedig a Vízi Ház helytörténeti kiállítás elnevezést fogja kapni ez az épület. Az ünnepséget Éles Krisztina nyitja meg.
1: Bükkfürdő és Sárvár is bekerült Magyarország 15 legnépszerűbb turisztikai célpontja közé. A KSH adatai alapján Bükkön tavaly csaknem 785 ezer, Sárváron pedig több mint 634 ezer vendégészakát regisztráltak. Mindkét városban a külföldi vendégek adták a forgalom nagyobb részét, ami jól mutatja a vasi gyógyulást.

0: Gróti fürdő nyújt tisztálkodási lehetőséget, írja az AOL. Tömeges baleseteknél, katasztrófáknál bevethető speciális logisztikai járművet adott át üzemeltetésre a Magyar Vöröskereszt az Országos Mentőszolgálatnak. Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója felidézte, a két fél együttműködése régóta tart, munkakapcsolatuk a koronavírus járvány ideje alatt és az orosz-ukrán háború elől érkező menekültek ellátásában is szoros volt. Hozzátette, bízik abban, hogy az együttműködés egyre szélesebb területeken jelenik majd meg. Átadták országos színházi találkozó díjait az eseménynek idén, Debrecen adott otthont, a versenyprogramban 14 előadás mutatkozott be, közölte a szervező Csokonai Nemzeti Színház az MTI-vel. Most 7 nagy színpadi és 7 stúdió előadás versenyzett. Nívó díjas lett az Ördökatlan produkció Reggel és este című darabja. A legjobb férfi színész idén Kónyaütő Bence lett, a legjobb női szereplő díját Kovács Adél és Tóth Ildikó megosztva kapta. A római kormány a rendkívüli hűség miatt engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék vagy ideiglenesen felfüggesszék a munkavégzést, miközben 15 városban a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe kedden. A munkaidő csökkentése vagy a munka esetleges felfüggesztése esetén a dolgozóknak biztosította az alapbér. Kedden már 15 városra volt érvényes a legmagasabb szintű vörös riasztás.
1: Sporthírek.
0: A 39. születésnapját szerdán ünneplő Lionel Messi, a címvédő argentin labdarúgó válogatott csapatkapitánya megszerezte a 17. gólját a világbajnokságok történetében. A klasszis, az Ausztria elleni dallasi összecsapás 38. percében egy balról érkező beadást lőtt a jobb alsóba, amivel immáron egyedül áll az örök góllövő lista élén.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma már egészen minimális esély lesz a futózáporokra, a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi a szél hozhat némi felfrissülést. A napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja, délután 31 fok várható.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Elindult a szerda délután itt a 99.8-on a Körmedie kedvenc rádiójában. Én Tóth Cili vagyok ezúttal is a mikrofonnál, és ötig leszek itt önökkel az éterben. Hozok ma is jó kis érdekességeket, programajánlózunk és játszunk is, hiszen a Körmedi Kulturális Központ jó voltából két darab, kétfőre szóló koncertjegy vár gazdára az e-hétvégi Kárpátia koncertre, úgyhogy érdemes lesz fülelni és játszani. Természetesen a jó zenék sem maradhatnak el a mai délutánban sem. Milo és Red Hot Chili Peppers után Ember Márk újdonságát indítom, szólam, minden jó lesz. Ezzel kívánok mindenkinek nagyon szép délután, kitartást a munkához és Pestre. Jó rádiózást velünk!

0: Közlekedési információk.
1: A legfontosabb közlekedési infokat hozom a folytatásban. A 86-os főúton Szombathely elkerülő szakaszán a 79-es kilométernél útépítési munkálatok miatt félpályás zárás van. Érvényben jelzőlámpás forgalom irányítás mellett tudnak haladni az autósok. Szintén Szombathely térségében a 83-as kilométernél aszfaltozási munkák lassítják a haladást, itt is fél útpálya használható. Szombathely Oladi város részében a dolgozók útja egy rövid szakaszát a Muskátli utcai körforgalom közelében felújítás miatt a nyár végéig lezárták, kerülni az Ernst-Kelemen utca felé tudnak. A 75-ös főúton lentinél a 62-es kilométernél található Kerka ártér és Bánkuti forráshidakon a teherbírás megőrzése érdekében csak egy-egy sáv használható. A vármegye több útszakaszán jelenleg útmenti kaszálási munkák is zajlanak, a munkagépekre és az esetleges sebességkorlátozásokra számítani kell a Molnaszecsőt Katafa közt, a Vasvár és Hegyhátság közt, Egyházas-Hollós és Sorokpolány között, Magyar-Szombathely és Csákány-Doroszló, valamint Szentgotthárd és Rába-Füzes közt. A közlekedőknek érdemes fokozott figyelemmel és türelemmel autózni az érintett útszakaszokon, ha pedig önök is tapasztalnak valamit, azt küldjék el bátran a Körmend FM Facebook messengerére, vezessenek, óvatosan vigyázzanak magukra és egymásra az utakon.
0: A legfrissebb közlekedési információkat a Gángó Tours szállította.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Martin Solveig és a Rejection forgott a 99.8-on, és továbbra sem enged a hőség, jelenleg másodfokú hőségriasztás van érvényben, szombattól pedig már a legmagasabb harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és a szakemberek szerint a következő napokban sem nagyon számíthatunk felfrissülésre. A rendkívüli meleg miatt a szociális és családügyi minisztere a vörös kódot is meghosszabbította egészen június 30-a kedd évfélig. Ez elsősorban arra hívja fel a figyelmet, hogy a kánikula komoly veszélyt jelenthet a legkiszolgáltatottabb emberek számára, különösen az idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékkal élőkre, a krónikus betegekre, na meg a hajléktalanokra. A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy ezekben a napokban figyeljünk jobban egymásra. A hőség egyébként nem csak nálunk okoz gondot, hanem Olaszországban például már 15 városban vörös hőségriasztás van érvényben, és egyes ágazatokban még a munkaidő csökkentését, az átmeneti felfüggesztését is lehetővé tették a dolgozók védelmében. Közben itthon csütörtöktől az egész országban tűzgyújtási tilalom is életbe lép, az erdőkben és azok 200 méteres körzetében még a kijelölt tűzrakó helyeken sem szabad tüzet gyújtani, hiszen a kiszáradt növényzet miatt egyetlen szikra is komoly károkat tud okozni. Körmenden is igyekeznek segíteni a hőség elviselésében, a Szabadság téren folyamatosan működik a párakapu, a polgármesteri hivatal előtt található ivókútból pedig bárki friss vizet vételezhet. Ha pedig valaki úgy érzi, hogy mások a forróság, több üzlethelyiségbe is be lehet térni néhány percre lehűlni. És még egyszer, tehát a legfontosabb, igyunk sok vizet, lehetőleg ne szomjúságérzetre várjunk, kerüljük a tűzőnapot a délutáni órákba, és a gyermeket vagy kisállatot egyetlen percre se hagyjuk parkoló autóban. A következő napokban tehát marad a kánikula, úgyhogy vigyázzunk magunkra, na meg egymásra.

A ma hivatalosan is elstartolt a 18. Fishing on Orfű Fesztivál. 10-kor nyitották meg a kapukat, és a következő 4 napban ismét több ezer zenerajongó népesíti majd be a Baranya vármegyei tópartot. A rendezvény népszerűségét az is jól mutatja, hogy a bérletek és a napi jegyek már hetekkel a fesztivál kezdete előtt elfogytak, így idén is teljes telt ház fogadja az érkezőket. A zenei programot a Kis Csillag indítja, az első nap legnagyobb dobása pedig kétségkívül a Heaven Street 7 visszatérésre lesz. Szűcs Krisztián és a zenekar hosszú szünet után állt újra össze, és az orfűi koncert az év egyik leginkább várt fellépésének számít az alternatív zenei szintéren. A szervezők idén is több különleges koncerttel készülnek, a Heaven Street 7 mellett a Kistehén és az Isten háta mögött is olyan fellépést ad, amelyet más fesztiválon idén nem nagyon lehet elcsépni. 4 nap során több száz hazai előadó fordul meg a 6+1 színpadon, de a Fishing on Orfű régóta nem csak a zenéről szól. A látogatókat irodalmi programok, beszélgetések, kiállítások, szabadtéri mozi, sőt még hajnali moldvai és balkáni táncház is várja. Szóval aki ott van Orfűn, annak garantáltan nem lesz ideje unatkozni, aki pedig itthon marad, az biztos, hogy sok fesztivál élményt lát majd a következő napokban a közösségi oldalakon. És hogyha már emlegettük a Heaven Street 7-t, akkor tőlük szól a folytatásban a Nem Elég. Jó rádiózást!

0: Az első óránknak a végéhez érkeztünk, úgyhogy átadom a helyem Lakosi Gabinak, hozza a legfontosabb híreket, infókat kettőkor. Aztán jövök vissza, és folytatódik a délután, úgyhogy önök sem menjenek nagyon messzire. A készülékektől tartsanak velem.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Kerekedj fel július 4-én szombaton az Oszkói Szőlőhegyre. Délután 4 órától érkezik a hegypásztor éjszaka a csillagok alatt. Indítsd a délutánt egy izgalmas dottós szőlőhegyi időutazással, kóstolj bele a borterasz legzamatosabb tételeibe, és kényeztesd ízlelő bimbóidat omlós, kemencés, lebbencses csülökkel. 6 órától Helka hív egy füllett pajzán népzenei utazásra elektromos citerával, majd a Culture Cuvée koncertje tölti be zenével a nagy pajtát. Este 9-től profi távcsövekkel kémlelheted a csillagos égbolt titkait, sőt, ha tetszik a vidék, hozz egy sátrat és maradj éjszakára is. Július 4-e szombat, Hegypásztor Pincék, Oszkó. A belépés díjtalan. A dottós kalandozás előzetes regisztrációt igényel. Részletek a Vasvár Népfőiskola és a Hegypásztor Kör Facebook oldalán. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
4: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
5: Az Őrségi nyár hagyományosan az Őrségi vásárral indul. Most sincs ez másként. Ahogy a napokban az iskolákban felkerül a táblákra a vakáció egy-egy betűje, úgy tárul-e egyre szélesebbre a képzeletbeli vásárkapu, hogy június 26-a és 28-a között befogadjon Temérdek portékával több mint 200 árust, sok ezer kedves vendéget, s meg annyi kulturális és könnyű zenei programot. No és jó kedvet az Őrség szívébe, Őri Szent Péterre és az együtt ünneplő számos őrségi településre. Megelevenedő hagyományok, ismerkedés a természeti és tájképi értékekkel, őshonos házi állatokkal, zenés táncos programok kicsiknek és nagyoknak. Garantált a jó szórakozás, tartalmas kikapcsolódás és feledhetetlen élmény. Nincs mire várni. Indítsuk el ismét együtt az őrségi nyarat. Szeretettel várjuk kedves vendégeinket június utolsó hétvégéjén a 44. Őrségi vásáron.
1: Reklámot hallottak. 99.8.
4: Körmend FM.
1: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Tovább fokozódik a hőség. Okos paddal és okos könyvtárral bővült Körmend főtere. A bukós isak használatára hívják fel a figyelmet, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Tovább fokozódik a hőség Magyarországon. Az országos tiszti főorvos péntek éjfélig meghosszabbította a másodfokú hőségriasztást, szombaton pedig már a legmagasabb harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartósan extrém meleg komoly terhelést jelenthet a szervezet számára, különösen a kisgyermekek, az idősek és a krónikus betegek esetében. A tartós hőségben Körmend városközpontjában párakapu működik, és a városháza előtti ivókút is folyamatosan használható. A multinacionális üzletek klimatizált csarnokaiban is hűsölhetünk a katasztrófavédelem ajánlása szerint. Okos paddal és okos könyvtárral bővült Körmend főtere, Pogács Mónika információi következnek.
7: Új közösségi és digitális szolgáltatásokkal gazdagodott Körmend főtere. Elkészült és használatba vehető az okos pad és az okos könyvtár, jelentette be dr. Szabó Barna polgármester. A városvezető közösségi oldalán közzétett tájékoztatása szerint a fejlesztés célja, hogy a belvárosi közterület még kényelmesebb, modernebb és közösségibb találkozó helyé váljon a körmendi számára. Az okospad többek között vezeték nélküli internet hozzáférést, mobiltelefon töltési lehetőséget és világítást biztosít a használók számára, így új közösségi pontként szolgálhat a város szívében. Az okos könyvtár a könyvcsere lehetőségét kínálja, elősegítve az olvasás népszerűsítését és a közösségi kapcsolatok erősítését. Dr. Szabó Barna fejlesztés kapcsán hangsúlyozta, bízik abban, hogy a lakosok örömmel veszik birtokba az új, innovatív eszközöket, amelyek hozzájárulnak a városi közösségi élet további fejlődéséhez. A polgármester jelezte azt is, hogy a közeljövőben további elemekkel bővül a főtér kínálata, sakkasztal és új játszóeszközök is érkeznek, amelyek a szabadidős és közösségi lehetőségeket gazdagítják majd.
6: Drónokkal keresnek egy eltűnt férfit a Rábánál. A rendőrök, tűzoltók és polgárőrök keresnek egy 70 év körüli sótonyi férfit a Rába Ikervár és Sárvár közötti szakaszán. Vármegyei főkapitányság közleményében erősítette meg, hogy az eltűnt férfi hétfőn ment el úszni a folyóhoz, de nem tért haza. A kutatás nehezíti, hogy a folyópartot több helyen sűrű növényzet borítja. A keresésben drónokat is bevetettek, emellett a szakemberek a vízről csónakok segítségével is átvizsgálják a területet. Bővül a következő szezonra az Aegis Körmend NB1-es kosárlabda csapatának szakmai stábja. Lóger Bence másodedzőként csatlakozik a klubhoz. A Győrből érkező szakember Kocsis Tamás és Érsek Marcell munkáját segíti majd. Feladatai közé tartozik az egyéni képzések vezetése, az ellenfelek feltérképezése, valamint az U16-os utánpótlás csapat irányítása. A klub tájékoztatása szerint a stáb bővítésére a növekvő szakmai feladatok és a hatékonyabb munkamegosztás érdekében volt szükség. Az Aegis Körmendnél a nyári időszakban a játékos keret megerősítése mellett a szakmai háttér fejlesztésén is dolgoznak a 2026-27-es idényre készülve. 4 elnökhelyettese lesz a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalnak. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalnak 4 elnökhelyettese lesz, a szervezet kiemelt ügyekkel foglalkozik, majd el tud járni saját hatáskörben, egyes ügyeket pedig magához vonhat más hatóságoktól,

0: Felnőtt és 449 gyerek sérült meg rolleres balesetben, idén pedig már 2-14 év alatti gyerek életét vesztette. A kampány üzenete: viseljünk bukósisakot minden alkalommal, amikor rollerre ülünk. Szigorítás: a Csinkvetárén tilos papucsban túrázni, akár 2500 eurós bírsággal is sújthatják azokat a turistákat az olaszországi Csinkvetáre Nemzeti Park túraútvonalain, akik nem megfelelő lábbeliben, például papucsban, nyitott szandában vagy rossz tapadású cipőben indulnak útnak. Az új szabályozás bevezetése azért vált szükségessé, mert a helyi hegyi mentőknek elegük lett abból, hogy folyamatosan olyan turisták segítségére kell sietniük, akik szó szerint a saját lábukban botlanak el, idézte cikkében egy olasz lap a Nemzeti Park igazgatóját.
1: Sporthírek.
0: Tóth Anna a harmadik helyen végzett 100 méteres női gátfutásban a koppenhágai bronz kategóriás atlétikai versenyen. A DVTK sportolója az előfutamban harmadik volt, így helyezéssel jutott tovább. A döntőben bronzérmet szerzett és ismét megközelítette egyéni csúcsát.
1: Időjárás jelentés.
0: Csütörtökön már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Nyugaton és az ország keleti harmadán még több helyen lehet élénk az északi-északkeleti szél. Napközben 32 fok körüli értékeket mérhetünk.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

egy újabb óráját indítottam el a délutánunknak, itt a 99.8-on Tóth Cili vagyok, továbbra is tartsanak velem, ebben az órában pedig játszunk, ugyanis a Körmendi Kulturális Központ jóvoltából két darab kétfőre szóló koncert belépőt lehet nyerni, mégpedig az e-hétvégi Kárpátia koncertre, ami a Batthyány kastély udvarán kerül majd megrendezésre. A játékhoz pedig egy kérdésem kapcsolódik, a helyes válasz beküldői közül fogjuk majd kisorsolni a két nyertesünket. A kérdésem pedig a következő, melyik évben alakult a Kárpátia zenekar, 1999-ben, 2000-ben vagy 2003-ban. Tehát várom a helyes választ üzenetben, játszanak velünk. És ahogy ígértem, Offenbach My Way, ez a siker forog a folytatásban, ráthangolva.

Shakira és a Zoo forgott a 99.8-on az elmúlt percekben. Bár még itt körmenden invázióról nem beszélünk, nyilván nem is tudunk még invázióról beszélni, hiszen most jelenleg nagyon meleg van, úgyhogy ilyenkor a szúnyogok sem bújnak elő. Egyel azért lehet találkozni, de nincs az az iszonyatos szúnyog invázió, ami néhány évvel ezelőtt volt. Viszont most is úgy vagyunk vele, hogy ha kellemesen leülhetnénk este a teraszra egy limonádéval, vagy egy pohár borral, vagy dolgoznánk a kertben hűvösebb órákban, megjelennek ezek a hivatlan vendégek, és mintha már nem is azok lennének, mint régen, hiszen sokak szerint egy-egy csípés ma már nem csak egy kis viszketést jelent, hanem jókor a dudorokat és napokig tartó kellemetlenséget is. Persze legtöbben ilyenkor előkapják a szúnyog riasztó sprét, de van, aki inkább természetes megoldásokat keres. Egy régi, sokak által kipróbált trükk szerint például egy tűzálló tálba vagy hamutálba tett és meggyújtott őrölt kávé füstje távol tartja a vérszívókat. Sokan esküsznek rá, bár a módszer hatékonyságát tudományosan még nem sikerült egyértelműen bizonyítani. Népszerűek most is a citromos citronella alapú gyertyák és villó olajok is, amelyek kellemes illatot adnak az esti beszélgetésekhez, miközben a szúnyogokat sem kedveli különösebben. Akármelyik módszert választjuk, egy biztos a nyári esték sokkal élvezetesebbek, ha nem kell percenként egy-egy szúnyogot elhessegetni a fülünkbe.

0: 99.8. Görmend FM.
1: Rákhangolva.
2: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

Semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Újra

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Juár Diszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Killy termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Juár Diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Az őrségi nyár hagyományosan az őrségi vásárral indul. Most sincs ez másként. Ahogy a napokban az iskolákban felkerül a táblákra a vakáció egy-egy betűje, úgy tárul-e egyre szélesebbre a képzeletbeli vásárkapu, hogy június 26-a és 28-a között befogadjon Temérdek portékával több mint 200 árust, sok ezer kedves vendéget, s meg annyi kulturális és könnyű zenei programot, no és jó kedvet az őrség szívébe, Őri Szent Péterre és az együtt ünneplő számos őrségi településre. Megelevenedő hagyományok, ismerkedés a természeti és tájképi értékekkel, őshonos házi állatokkal, zenés-táncos programok kicsiknek és nagyoknak, garantált a jó szórakozás, tartalmas kikapcsolódás és feledhetetlen élmény. Nincs mire várni. Indítsuk el ismét együtt az őrségi nyarat. Szeretettel várjuk kedves vendégeinket június utolsó hétvégéjén a 44. őrségi vásáron.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában Körmend FM rád hangolva.

Molly Murs és Travis McCoy, valamint a Wrapped Up című közös forgott a 99.8-on. Hamarosan Mariah Carey érkezik, és a Here We Go Around Again. Itt lesz velünk a Kaukázus és az Egyetlen Szó című sikerük is. Előttük Hooks és Ephemerals közösét indítom. Ez nem más, mint az I Feel So Bad. Jó rádiózás! Éve!

10 perccel vagyunk 3 óra előtt, ami azt jelenti, hogy egy újabb óra vége közelít. Lakosi Gabival együtt, aki hozza majd a legfontosabb híreket, infókat 3-kor. Viszont a hírek után én is jövök vissza, és folytatjuk a délutánt. Tartsanak velem, hiszen a folytatásban is szólnak a hűsítő slágerek, na meg egy-egy érdekességgel is jövök még, illetve a hírek előtt szól még Meghan Trainor, Ray Dalton és a Papa Roach. Egy-egy sikere. Jó rádiózást!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki szántó leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki szántó, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
1: Buongiorno, signorina e signora! Sono Marcello Napoliból! 12 éve élek itt Magyarország. Sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország. De a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio! Pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
2: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu
1: Ciao, ciao bella!
3: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu
4: Jó árdiszkont! Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Kinley termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Folytatódnak a tervezett áramszünetek. Nemzetközi szakmai delegációt fogadott a kormányhivatal. Tömeges baleseteknél bevethető járművet adott a Vörös Kereszt a mentőszolgálatnak. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Tervezett áramszünetre kell számítani Körmend több utcájában csütörtökön is a hálózatfejlesztési munkák miatt. Nem lesz áram a Hegyaljai utca, a Rábánál utca, valamint a Rábapart egyes ingatlanjaiban. Felhívták a figyelmet arra, hogy az áramszünet idején az elektromos berendezéseket célszerű kikapcsolni, a szolgáltatás helyreállítását követően pedig ellenőrizni kell a biztosítékok állapotát. Amennyiben a munkálatok a tervezetnél hamarabb befejeződnek, a szolgáltatást előzetes értesítés nélkül vissza is kapcsolják. Nemzetközi szakmai delegációt fogadott a Vas vármegyei kormányhivatal egy nemzetközi program keretében megvalósuló kétnapos tanulmányút részeként. Ennek során a Vas vármegyei kormányhivatal munkatársai ismertették a mobil ügyfelszolgálat működését, technikai felszereltségét, valamint azokat az ügyintézési lehetőségeket, amelyek a jármű segítségével a kisebb településeken élők számára is elérhetővé válnak. Péntektől vasárnapig rendezik meg a 44. őrségi vásárt. A nyitónapon kiállítás, megnyitók, hagyományőrző és közösségi események várják a látogatókat. Veleméren Pankaszon, Felső János, Fámbaján, Senyén. Veleméren tájházat is avatnak, nyilatkozta Őr Zoltán polgármester.
6: Nagyon sok település bekapcsolódott a program kínálatba. Pénteken, ugye hagyományosan pénteken indul az őrségi vásár, méghozzá kiállításokkal, kiállítás megnyitókkal, ünnepi programokkal. Most pénteken már 2 órakor ez megkezdődik, méghozzá Veleméren, ahol is tájházat avatnak, illetve névadő ünnepség is egy kiállítás megnyitóval egyetemben indítja útjára akkor a tájháznak remélhetőleg a sikertörténetét, ami azért nagyon nagyszerű eredmény, itt olvasva a polgármester asszony meghívóját, mert teljesen önerőből és helyi összefogással sikerült ezt a tájházat felújítani, létrehozni. Semmiféle pályázati támogatás nem volt mögötte, és egyébként pedig a vízi ház helytörténeti kiállítás elnevezést fogja kapni ez az épület. Az ünnepséget Éles Krisztina nyitja meg.
5: Bükkfürdő és Sárvár is bekerült Magyarország 15 legnépszerűbb turisztikai célpontja közé. A KSH adatai alapján Bükkön tavaly csaknem 785 ezer, Sárváron pedig több mint 634 ezer vendégészakát regisztráltak. Mindkét városban a külföldi vendégek adták a forgalom nagyobb részét, ami jól mutatja a vasi gyógy és wellness turizmus nemzetközi vonzereit. A statisztikák szerint az ágazat 2025-ben országosan is tovább erősödött. Másodfokú vízkorlátozást rendeltek ezzel a Szentgróton és több környező településen, miután a tartós hőség és a kiugró fogyasztás miatt több tározó is kiürült. Egyes magasabban fekvő területeken megszűnt az ivóvízszolgáltatás, máshol jelentős nyomáscsökkentést tapasztalhatnak. Azzal a víz lajtoskocsikkal biztosítja az ellátást, a víz nélkül maradt lakosok számára a Zalaszentgróti fürdő nyújt tisztálkodási lehetőséget, írja az AOL. Tömeges baleseteknél, katasztrófáknál bevethető speciális logisztikai járművet adott át üzemeltetésre a Magyar Vöröskereszt az Országos Mentőszolgálatnak. Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója felidézte, a két fél együttműködése régóta tart, munkakapcsolatuk a koronavírus járvány ideje alatt és az orosz-ukrán háború elől érkező menekültek ellátásában is szoros volt. Hozzátette, bízik abban, hogy az együttműködés egyre szélesebb területeken jelenik majd meg. Átadták országos színházi találkozó díjait az eseménynek idén, Debrecen adott otthont, a versenyprogramban 14 előadás mutat.

0: A legmagasabb hőségriasztás lépett életbe kedden. A munkaidő csökkentése vagy a munka esetleges felfüggesztése esetén a dolgozóknak biztosította az alapbér. Kedden már 15 városra volt érvényes a legmagasabb szintű vörös riasztás.
1: Sporthírek.
0: A 39. születésnapját szerdán ünneplő Lionel Messi, a címvédő argentin labdarúgó válogatott csapatkapitánya megszerezte a 17. gólját a világbajnokságok történetében. A klasszis az Ausztria elleni dallasi összecsapás 38. percében egy balról érkező beadást lőtt a jobb alsóba, amivel immáron egyedül áll az örök góllövő lista élén.
1: Időjárás jelentés.
0: Csütörtökön már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Nyugaton és az ország keleti harmadán még több helyen lehet élénk az északi-északkeleti szél, napközben 32 fok körüli értékeket mérhetünk.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Miley Cyrus és a Flowers forgott a 99.8-on, elindult a délutánunk soron következő órája, én pedig továbbra is Tóth Cili vagyok itt a mikrofonnál, egészen 5-ig leszek itt önökkel, tartsanak velem, jó kis érdekességeket, hasznos infokat, meg sok-sok jó zenét készítettem be erre a hátralévő két órára is. Magashegyi Underground és a Fény és Árnyék című dalával megyünk tovább, de szól majd Biffy Clyro és Shots Instant History is. Jó rádiózást!

Ez a Cervus és a Roxanne szólt a Város Rádiójában. Ha szeretik a nyári estéket, akkor a következő napokban mindenképpen érdemes lesz néha az ég felé is pillantani, sőt, most még lehetőségünk is lesz rá bőven, hiszen tiszta égboltra lehet számítani a következő napokban is. Nem sokkal a nyári napforduló után érkezik az idei Eperhold, vagyis a csillagászati nyár első teleholdja. Mielőtt bárki rózsaszín vagy eperpiros holdra számítana, érdemes hozzátenni, hogy a név egyáltalán nem a hold színére utal. Az elnevezés az észak-amerikai őslakos népek hagyományából származik, akik ezt az időszakot az eper betakarításának kezdetéhez kötötték. Az idei Eperhold június 29-én hétfőről kedre virradó éjszaka lesz a leglátványosabb, de már az azt megelőző és követő napokban is szinte teljes korongként ragyog majd az éjszakai égbolton. A hosszú nyári esték és a gyakran tiszta égbolt miatt ez az egyik legjobb időszak arra, hogy egy kicsit lelassítsunk. Egy teraszról, egy kertből, vagy akár egy esti sétáról is gyönyörű látványt nyújthat a telihold. És ha valaki rákapna az égbolt figyelésére, annak jó hír, hogy a nyár további különleges teliholdakat is tartogat. Júliusban érkezik a szarvashold, augusztusban a tokhold, szeptemberben pedig a sokak által ismert betakarítási hold. Szóval, ha a következő napokban este még kint üldögélünk a kertben vagy a teraszon, akkor érdemes felnézni az égre is, hiszen lehet, hogy az idei Eperhold lesz a nyár egyik legszebb látványa.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Kerekedj fel július 4-én szombaton az Oszkói Szőlőhegyre. Délután 4 órától érkezik a hegypásztor éjszaka a csillagok alatt. Indítsd a délutánt egy izgalmas dottós szőlőhegyi időutazással, kóstolj bele a borterasz legzamatosabb tételeibe, és kényeztesd ízlelő bimbóidat omlós kemencés lebbencses csülökkel. 6 órától Helka hív egy füllett pajzán népzenei utazásra elektromos citerával, majd a Culture Cuvée koncertje tölti be zenével a nagy pajtát. Este 9-től profi távcsövekkel kémlelheted a csillagos égbolt titkait, sőt, ha tetszik a vidék, hozz egy sátrat és maradj éjszakára is. Július 4-e szombat, hegypásztor pincék Oszkó. A belépés díjtalan. A dottós kalandozás előzetes regisztrációt igényel. Részletek a Vasvár Népfőiskola és a Hegypásztor kör Facebook oldalán. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
2: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
3: Reklámot hallottak.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

see you.

zenelásszon, és amelyen egy szám forgott, 99-87. Vannak rekordok, amik mögött évek munkája, rengeteg edzés és komoly technikai tudás áll, és vannak azok a fajta rekordok, amelyekhez első hallásra csak egy nagyon jó tüdő kell. Egy 58 éves ausztrál férfi most éppen ilyen rekorddal került be a Guinness rekordok könyvébe, ugyanis hivatalosan is a világ leghangosabb embere lett. A feladat egyszerű volt, ki kellett mondania egyetlen szót, ez a szó pedig a now, vagyis magyarul annyit tesz, hogy most volt. A hangerő azonban minden képzeletet felülmúlt. A kiáltás 122,4 decibelesnek mérték, ami hangosabb, mint az előző világrekord, és már egy láncfűrész vagy egy felszálló repülőgép zajszintjével vetekszik. A rekord persze nem jött könnyen, az ausztrál férfi elárulta, hogy több próbálkozásra volt szüksége, és a hangja napokig rekett maradt az erőlködéstől. A történet érdekessége, hogy nem először szerepel ez az ausztrál férfi a Guinness rekordjai között, ugyanis néhány éve ijászatban is világrekordot állított fel, amikor valamivel több mint egy perc alatt 10 nyilat lőtt ki. Most azonban nem nyillal, hanem a hangjával hódította meg a rekordok világát, és hogyha valaki esetleg úgy érzi, hogy ő is tudna ekkorát kiabálni, azért érdemes megjegyezni, a 122 decibel már tényleg olyan hangerő, amire a szomszéd utcában is felkapnák a fejüket. A rekord tehát megszületett, és úgy tűnik egyetlen jól időzített most, néha tényleg elég ahhoz, hogy valaki világhírű legyen.

Nick Jonas és a Spaceman forgat nálunk itt a 99.8. Június 24-e van, vagyis ma ünnepeljük Szent Iván napját, amelyhez a magyar hagyomány egyik legkülönlegesebb nyári ünnepe kapcsolódik. Bár a legtöbben a tűzugrással, a szerelmi jóslatokkal vagy Shakespeare Szent Iván éjjállom című művével azonosítják ezt az időszakot, a hagyomány azért ennél jóval mélyebb jelentést hordoz. A népszokás gyökerei egészen a nyári napfordulóhoz vezetnek vissza. Ilyenkor az emberek tüzet gyújtottak, amely nem egyszerűen a mulatság része volt, hanem szimbolikus jelentőséggel is bírt, a fényt, az életet és a megújulást jelképezte. A lángok fölött átugró fiatalok és idősek pedig a hagyomány szerint megtisztulást, egészséget, szerencsét és termékenységet reméltek. A régi magyar Szent Iván énekek szerint ezen az éjszakán különleges kapu nyílt meg az ég és a föld között, a nép hit pedig úgy tartotta, hogy ilyenkor közelebb kerül egymáshoz a látható és a láthatatlan világ, ezért a szerelemnek, a kívánságoknak és az új kezdeteknek is nagy ereje van. A keresztény hagyományban Szent Iván napja, keresztelő Szent János ünnepe is egyben, ezért a pogány és a keresztény elemek évszázadok alatt különleges módon vonódtak össze. Ma már kevesen ugrálnak át tüzet a falu szélen, de a hosszú nyári esték, a közös beszélgetések, a szabadtéri programok és különleges hangulat valamit még mindig megőriznek ebből a régi Szent Ivánéi varázslatból. Úgyhogy ma este, ha egy kicsit tovább maradunk a kertben, a teraszon, vagy csak nézzük a csillagokat, akkor jusson eszünkbe, hogy a hagyomány szerint ez az év egyik legkülönlegesebb éjszakája.

0: perceken belül 4 óra, úgyhogy Lakosi Gabinak átadom a helyem, hozzá a legfontosabb híreket, infókat 4 órakor, aztán jövök vissza a mai délutánunk utolsó órájával. Önök se menjenek nagyon messzire a készülékektől, mozi ajánlózunk, hiszen holnap nyitja ismét kapuit a Körmendi Sinkovics Imre Filmszínház, na meg persze szólnak továbbra is a jó zenék, várom vissza önöket.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Az őrségi nyár hagyományosan az őrségi vásárral indul. Most sincs ez másként. Ahogy a napokban az iskolákban felkerül a táblákra a vakáció egy-egy betűje, úgy tárul egyre szélesebbre a képzeletbeli vásárkapu, hogy június 26-a és 28-a között befogadjon Temérdek portékával több mint 200 árust, sok ezer kedves vendéget, s meg annyi kulturális és könnyű zenei programot. No és jó kedvet az őrség szívébe, Őri Szent Péterre és az együtt ünneplő számos őrségi településre. Megelevenedő hagyományok, ismerkedés a természeti és tájképi értékekkel, őshonos házi állatokkal, zenés-táncos programok kicsiknek és nagyoknak. Garantálta jó szórakozás, tartalmas kikapcsolódás és feledhetetlen élmény. Nincs mire várni, indítsuk el ismét együtt az őrségi nyarat. Szeretettel várjuk kedves vendégeinket június utolsó hétvégéjén a 44. őrségi vásáron.
3: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico, pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
4: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
3: Ciao, ciao bella!
5: Kerekedj fel július 4-én szombaton az Uszkói Szőlőhegyre. Délután 4 órától érkezik a hegypásztor éjszaka a csillagok alatt. Indítsd a délutánt egy izgalmas dottós szőlőhegyi időutazással, kóstolj bele a borterasz legzamatosabb tételeibe, és kényeztesd ízlelő bimbóidat omlós, kemencés, lebbencses csülökkel. 6 órától Helka hív egy füllett pajzán népzenei utazásra elektromos citerával, majd a Culture Cuvée koncertje tölti be zenével a nagy pajtát. Este 9-től profi távcsövekkel kémlelheted a csillagos égbolt titkait, sőt, ha tetszik a vidék, hozz egy sátrat és maradj éjszakára is. Július 4-e szombat, Hegypásztor Pincék, Oszkó. A belépés díjtalan. A dottós kalandozás előzetes regisztrációt igényel. Részletek a Vasvár Népfőiskola és a Hegypásztor Kör Facebook oldalán. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
1: Reklámot hallottak. 99.8.
4: Körmend FM.
1: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Tovább fokozódik a hőség. Okos padal és okos könyvtárral bővült Körmend főtere. A bukós isak használatára hívják fel a figyelmet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Tovább fokozódik a hőség Magyarországon. Az országos tiszti főorvos péntek éjfélig meghosszabbította a másodfokú hőségriasztást, szombaton pedig már a legmagasabb harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartósan extrém meleg komoly terhelést jelenthet a szervezet számára, különösen a kisgyermekek, az idősek és a krónikus betegek esetében. A tartós hőségben Körmend városközpontjában párakapu működik, és a városháza előtti ivókút is folyamatosan használható. A multinacionális üzletek klimatizált csarnokaiban is hűsölhetünk a katasztrófavédelem ajánlása szerint. Okos paddal és okos könyvtárral bővült Körmend főtere, Pogács Mónika információi következnek.
7: Új közösségi és digitális szolgáltatásokkal gazdagodott Körmend főtere. Elkészült és használatba vehető az okos pad és az okos könyvtár, jelentette be dr. Szabó Barna polgármester. A városvezető közösségi oldalán közzétett tájékoztatása szerint a fejlesztés célja, hogy a belvárosi közterület még kényelmesebb, modernebb és közösségibb találkozó helyé váljon a körmendi számára. Az okospad többek között vezeték nélküli internet hozzáférést, mobiltelefon töltési lehetőséget és világítást biztosít a használók számára, így új közösségi pontként szolgálhat a város szívében. Az okos könyvtár a könyvcsere lehetőségét kínálja, elősegítve az olvasás népszerűsítését és a közösségi kapcsolatok erősítését. Dr. Szabó Barna fejlesztés kapcsán hangsúlyozta, bízik abban, hogy a lakosok örömmel veszik birtokba az új, innovatív eszközöket, amelyek hozzájárulnak a városi közösségi élet további fejlődéséhez. A polgármester jelezte azt is, hogy a közeljövőben további elemekkel bővül a főtér kínálata, sakkasztal és új játszóeszközök is érkeznek, amelyek a szabadidős és közösségi lehetőségeket gazdagítják majd.
6: Drónokkal keresnek egy eltűnt férfit a Rábánál. A rendőrök, tűzoltók és polgárőrök keresnek egy 70 év körüli sótonyi férfit a Rába Ikervár és Sárvár közötti szakaszán. Vármegyei főkapitányság közleményében erősítette meg, hogy az eltűnt férfi hétfőn ment el úszni a folyóhoz, de nem tért haza. A kutatás nehezíti, hogy a folyópartot több helyen sűrű növényzet borítja. A keresésben drónokat is bevetettek, emellett a szakemberek a vízről csónakok segítségével is átvizsgálják a területet. Bővül a következő szezonra az Aegis Körmend NB1-es kosárlabda csapatának szakmai stábja. Lóger Bence másodedzőként csatlakozik a klubhoz. A Győrből érkező szakember Kocsis Tamás és Érsek Marcell munkáját segíti majd. Feladatai közé tartozik az egyéni képzések vezetése, az ellenfelek feltérképezése, valamint az U16-os utánpótlás csapat irányítása. A klub tájékoztatása szerint a stáb bővítésére a növekvő szakmai feladatok és a hatékonyabb munkamegosztás érdekében volt szükség. Az Aegis Körmendnél a nyári időszakban a játékos keret megerősítése mellett a szakmai háttér fejlesztésén is dolgoznak a 2026-27-es idényre készülve. 4 elnökhelyettese lesz a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalnak. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalnak 4 elnökhelyettese lesz, a szervezet kiemelt ügyekkel foglalkozik, majd el tud járni saját hatáskörben, egyes ügyeket pedig magához vonhat más hatóságoktól, közölte Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén. A miniszterelnök közlése szerint a hivatal egyik részeként működik majd a büntető eljárást megelőző ügycsoport, amely kockázatelemzést végez majd, beletekinthet a bankszámlákba, nyilvántartásokba

0: Csak ott minden alkalommal, amikor rollerre ülünk. Szigorítás a Cinque Terén tilos papucsban túrázni, akár 2500 eurós bírsággal is sújthatják azokat a turistákat az olaszországi Cinque Terre Nemzeti Park túraútvonalain, akik nem megfelelő lábbeliben, például papucsban, nyitott szandában vagy rossz tapadású cipőben indulnak útnak. Az új szabályozás bevezetése azért vált szükségessé, mert a helyi hegyi mentőknek elegük lett abból, hogy folyamatosan olyan turisták segítségére kell sietniük, akik szó szerint a saját lábukban botlanak el, idézte cikkében egy olasz lap a Nemzeti Park igazgatóját.
1: Sporthírek.
0: Tóth Anna a harmadik helyen végzett 100 méteres női gátfutásban a koppenhágai bronz kategóriás atlétikai versenyen. A DVTK sportolója az előfutamban harmadik volt, így helyezéssel jutott tovább. A döntőben bronzérmet szerzett és ismét megközelítette egyéni csúcsát.
1: Időjárás jelentés.
0: Csütörtökön már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Nyugaton és az ország keleti harmadán még több helyen lehet élénk az északi-északkeleti szél. Napközben 32 fok körüli értékeket mérhetünk.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8

A délután utolsó órája is elindult itt a 99.8 hullám hosszán. Egy perccel vagyunk, 4:05 után én továbbra is Tóczeli vagyok, tartsanak velem. Train, Beyoncé és Rob Thomas után Surfaces érkezik, és a Sunday Best, de itt lesz velünk Paulina is, akivel minden gondunkat a Dunába hajíthatjuk. Jó rádiózást! Hey,

0: mozi ajánló.
1: Holnap csütörtök, ami azt jelenti, hogy ismételten nyitja kapuit a Körbendi Sinkovics Imre Filmszínház, úgyhogy be lehet ülni egy jó kis hűsítő filmre. Holnap például 5 órától a Toy Story 5 című amerikai-japán animációs filmet vetíti 90 percben. Új kihívások elé néz Buzz, Woody, Jesse és a banda, hiszen vadonatúj vetélytársukkal, a technológiával kell megküzdeniük a gyerekek figyelmért. Este 7 órától pedig az Ördög Prádát visel 2 című amerikai vígjátékot láthatják. Az érdeklődők ugye a nagy sikerű 2006-os mozifilm az Ördög Prádát visel folytatása, és az eredeti szereplő gárdával. Úgyhogy aki még nem látta, vagy már látta és szeretné újból megnézni, ezt holnap este 7 órától megteheti. Tehát holnap ismét nyitja kapuit a Körmendi Sinkovics Imre Filmszínház, én pedig jó mozizást kívánok!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: UR Diszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, 1,5 literes Killy termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj 2 darab Peroni 1,5 literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd 1 darab ajándék alkoholmentes 1,5 literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum 2 ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Az őrségi nyár hagyományosan az őrségi vásárral indul. Most sincs ez másként. Ahogy a napokban az iskolákban felkerül a táblákra a vakáció egy-egy betűje, úgy tárul egyre szélesebbre a képzeletbeli vásárkapu, hogy június 26-a és 28-a között befogadjon Temérdek portékával több mint 200 árust, sok ezer kedves vendéget, s meg annyi kulturális és könnyű zenei programot. No és jó kedvet az őrség szívébe, Őri Szent Péterre és az együtt ünneplő számos őrségi településre. Megelevenedő hagyományok, ismerkedés a természeti és tájképi értékekkel, őshonos házi állatokkal, zenés táncos programok kicsiknek és nagyoknak. Garantált a jó szórakozás, tartalmas kikapcsolódás és feledhetetlen élmény. Nincs mire várni. Indítsuk el ismét együtt az őrségi nyarat. Szeretettel várjuk kedves vendégeinket június utolsó hétvégéjén a 44. őrségi vásáron.
0: Reklámot hallottak. És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában Körmend FM rád hangolva.

Taylor Swift, Sabrina Carpenter és a The Life of a Showgirl című közös forgott a 99-8-on. Kína ismét megmutatta, hogy miért tartják a világ egyik technológiai nagyhatalmának, ugyanis Hongkongban megnyílt egy olyan éjjel-nappal működő üzlet, ahol egyetlen ember sem dolgozik. A teljes boltot egy humanoid robot üzemelteti. A vásárlókat egy emberméretű robot szolgálja ki, aki csaknem 175 cm magas, és képes feltölteni a polcokat, kiválasztani a termékeket, kezelni a pénztárat, sőt még beszélgetni is a vásárlókkal több nyelven. A fejlesztők szerint ez nem csupán egy látványos technológiai bemutató, hanem a jövő egyik lehetséges kereskedelmi modellje. A vállalat már azt tervezi, hogy a következő időszakban további 100 hasonló üzletet nyit meg Kína különböző városaiban. Persze nem minden mesterséges intelligenciával kapcsolatos kísérlet végződött ilyen ígéretesen. Volt már olyan éttermi robot, amely egyszerűen megmakacsolta magát és evőeszközöket kezdett dobálni, egy stockholmi kávézó irányítását pedig egy mesterséges intelligenciára bízták, ami rövid idő alatt a költségvetés jelentős részét elköltötte, többek között 3000-nyi latex kesztyű megrendelésére. Na de ennek ellenére a fejlődés igencsak látványos. A robotok már nem csak a gyárakban dolgoznak, hanem egyre gyakrabban jelennek meg, például a repülőtereken, az üzletekben, vendéglátásban, na meg a logisztikában is. A Japan Airlines például nemrég jelentette be, hogy robotokat állít munkába a tokiói reptéren a podgyász kezelés segítésére. Hát úgy tűnik, hogy ami néhány éve még csak a sci-fiben láttunk, az már valóság. A kérdés talán nem is az, hogy megjelennek-e a robotok a mindennapjainkban, hanem az, hogy milyen gyorsan fogunk mi hozzájuk szokni.

Laj és Gold forgott a Körvend FM-en az elmúlt percekben, és szép lassan el is érkeztünk a délutánunknak a végéhez. Hamarosan Lakosi Gabi hozza a legfontosabb híreket, infókat, pontosan 5-kor, aztán pedig szólnak a folytatásban is a jó zenék, úgyhogy nem érdemes messzire távolodni a készülékektől. Én pedig megköszönöm, hogy velem töltötték a mai délutánt is. Ebben a tikkasztóke, mai délutánt is ebben a kánikulában, holnap is itt leszek, ugyanígy 1 és 5 között az éterben, tartsanak akkor is velem, igyekszem hozni a jó kis hűsítős lágereket, amivel talán egy kicsit gyorsabban telik a munkaidő. Mára pedig további szép estét és jó rádiózást a folytatásban is a Körvend FM-mel.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
2: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico, palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
3: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
4: Jó árdiszkont! Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink, 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Killy termékek, csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Reklámot hallottak.
5: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Folytatódnak a tervezett áramszünetek. Nemzetközi szakmai delegációt fogadott a kormányhivatal. Tömeges baleseteknél bevethető járművet adott a Vörös Kereszt a mentőszolgálatnak. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Tervezett áramszünetre kell számítani Körmend több utcájában csütörtökön is a hálózatfejlesztési munkák miatt. Nem lesz áram a Hegyaljai utca, a Rábán Alul utca, valamint a Rábapart egyes ingatlanjaiban. Felhívták a figyelmet arra, hogy az áramszünet idején az elektromos berendezéseket célszerű kikapcsolni, a szolgáltatás helyreállítását követően pedig ellenőrizni kell a biztosítékok állapotát. Amennyiben a munkálatok a tervezetnél hamarabb befejeződnek, a szolgáltatást előzetes értesítés nélkül vissza is kapcsolják. Nemzetközi szakmai delegációt fogadott a Vas vármegyei kormányhivatal egy nemzetközi program keretében megvalósuló kétnapos tanulmányút részeként. Ennek során a Vas vármegyei kormányhivatal munkatársai ismertették a mobil ügyfelszolgálat működését, technikai felszereltségét, valamint azokat az ügyintézési lehetőségeket, amelyek a jármű segítségével a kisebb településeken élők számára is elérhetővé válnak. Péntektől vasárnapig rendezik meg a 44. őrségi vásárt. A nyitónapon kiállítás, megnyitók, hagyományőrző és közösségi események várják a látogatókat. Veleméren Pankaszon, Felső János, Fámbaján, Senyén. Veleméren tájházat is avatnak, nyilatkozta Őr Zoltán polgármester.
7: Nagyon sok település bekapcsolódott a program kínálatba. Pénteken, ugye hagyományosan pénteken indul az őrségi vásár, méghozzá kiállításokkal, kiállítás megnyitókkal, ünnepi programokkal. Most pénteken már 2 órakor ez megkezdődik, méghozzá Veleméren, ahol is tájházat avatnak, illetve névadő ünnepség is egy kiállítás megnyitóval egyetemben indítja útjára akkor a tájháznak remélhetőleg a sikertörténetét, ami azért nagyon nagyszerű eredmény, itt olvasva a polgármester asszony meghívóját, mert teljesen önerőből és helyi összefogással sikerült ezt a tájházat felújítani, létrehozni. Semmiféle pályázati támogatás nem volt mögötte, és egyébként pedig a vízi ház helytörténeti kiállítás elnevezést fogja kapni ez az épület. Az ünnepséget Éles Krisztina nyitja meg.
6: Bükkfürdő és Sárvár is bekerült Magyarország 15 legnépszerűbb turisztikai célpontja közé. A KSH adatai alapján Bükkön tavaly csaknem 785 ezer, Sárváron pedig több mint 634 ezer vendégészakát regisztráltak. Mindkét városban a külföldi vendégek adták a forgalom nagyobb részét, ami jól mutatja a vasi gyógy és wellness turizmus nemzetközi vonzereit. A statisztikák szerint az ágazat 2025-ben országosan is tovább erősödött. Másodfokú vízkorlátozást rendeltek ezzel a Szentgróton és több környező településen, miután a tartós hőség és a kiugró fogyasztás miatt több tározó is kiürült. Egyes magasabban fekvő területeken megszűnt az ivóvízszolgáltatás, máshol jelentős nyomáscsökkentést tapasztalhatnak. Azzal a víz lajtoskocsikkal biztosítja az ellátást, a víz nélkül maradt lakosok számára a Zalaszentgróti fürdő nyújt tisztálkodási lehetőséget, írja az AOL. Tömeges baleseteknél, katasztrófáknál bevethető speciális logisztikai járművet adott át üzemeltetésre a Magyar Vöröskereszt az Országos Mentőszolgálatnak. Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója felidézte, a két fél együttműködése régóta tart, munkakapcsolatuk a koronavírus járvány ideje alatt és az orosz-ukrán háború elől érkező menekültek ellátásában is szoros volt. Hozzátette, bízik abban, hogy az együttműködés egyre szélesebb területeken jelenik majd meg. Átadták országos színházi találkozó díjait az eseménynek idén, Debrecen adott otthont, a versenyprogramban 14 előadás mutatkozott be, közölte a szervező Csokonai Nemzeti Színház az MTI-vel. Most 7 nagy színpadi és 7 stúdió előadás versenyzett. Nívó díjas lett az Ördöghatlan produkció Reggel és este című darabja. A legjobb férfi színész idén Kónyaütő Bence lett, a legjobb női szereplő díját Kovács Adél és Tóth Ildikó megosztva kapta. A római kormány a rendkívüli hűség miatt engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék vagy ideiglenesen felfüggesszék a munkavégzést, miközben 15 városban a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe kedden. A munkaidő csökkentése vagy a munka esetleges felfüggesztése esetén a dolgozóknak biztosította az alapbér. Kedden már 15 városra volt érvényes a legmagasabb szintű vörös riasztás.
0: Sporthírek.
6: A 39. születésnapját szerdán ünneplő Lionel Messi, a címvédő argentin labdarúgó válogatott csapatkapitánya megszerezte a 17. gólját a világbajnokságok történetében. A klasszis az Ausztria elleni dallasi összecsapás 38. percében egy balról érkező beadást lőtt a jobb alsóba, amivel immáron egyedül áll az örök góllövő lista élén.
0: Időjárás.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Kerekedj fel július 4-én szombaton az Oszkói Szőlőhegyre. Délután 4 órától érkezik a hegypásztor éjszaka a csillagok alatt. Indítsd a délutánt egy izgalmas dottós szőlőhegyi időutazással, kóstolj bele a borterasz legzamatosabb tételeibe, és kényeztesd ízlelő bimbóidat omlós kemencés lebbencses csülökkel. 6 órától Helka hív egy füllett pajzán népzenei utazásra elektromos citerával, majd a Culture Cuvée koncertje tölti be zenével a nagy pajtát. Este 9-től profi távcsövekkel kémlelheted a csillagos égbolt titkait, sőt, ha tetszik a vidék, hozz egy sátrat és maradj éjszakára is. Július 4-e szombat, hegypásztor pincék Oszkó. A belépés díjtalan. A dottós kalandozás előzetes regisztrációt igényel. Részletek a Vasvár Népfőiskola és a Hegypásztor Kör Facebook oldalán. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
2: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
3: Reklámot hallottak.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Az őrségi nyár hagyományosan az őrségi vásárral indul. Most sincs ez másként. Ahogy a napokban az iskolákban felkerül a táblákra a vakáció egy-egy betűje, úgy tárul egyre szélesebbre a képzeletbeli vásárkapu, hogy június 26-a és 28-a között befogadjon Temérdek portékával több mint 200 árust, sok ezer kedves vendéget, s meg annyi kulturális és könnyű zenei programot. No és jó kedvet az őrség szívébe, Őri Szent Péterre és az együtt ünneplő számos őrségi településre. Megelevenedő hagyományok, ismerkedés a természeti és tájképi értékekkel, őshonos házi állatokkal, zenés-táncos programok kicsiknek és nagyoknak. Garantálta jó szórakozás, tartalmas kikapcsolódás és feledhetetlen élmény. Nincs mire várni, indítsuk el ismét együtt az őrségi nyarat. Szeretettel várjuk kedves vendégeinket június utolsó hétvégéjén a 44. őrségi vásáron.
2: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico, pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
3: Kerekedj fel július 4-én szombaton az Uszkói Szőlőhegyre. Délután 4 órától érkezik a hegypásztor éjszaka a csillagok alatt. Indítsd a délutánt egy izgalmas dottós szőlőhegyi időutazással, kóstolj bele a borterasz legzamatosabb tételeibe, és kényeztesd ízlelő bimbóidat omlós, kemencés, lebbencses csülökkel. 6 órától Helka hív egy füllett pajzán népzenei utazásra elektromos citerával, majd a Culture Cuvée koncertje tölti be zenével a nagy pajtát. Este 9-től profi távcsövekkel kémlelheted a csillagos égbolt titkait, sőt, ha tetszik a vidék, hozz egy sátrat és maradj éjszakára is. Július 4-e szombat, Hegypásztor Pincék, Oszkó. A belépés díjtalan. A dottós kalandozás előzetes regisztrációt igényel. Részletek a Vasvár Népfőiskola és a Hegypásztor Kör Facebook oldalán. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Tovább fokozódik a hőség. Okos paddal és okos könyvtárral bővült Görmend főtere. A bukós isak használatára hívják fel a figyelmet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Tovább fokozódik a hőség Magyarországon. Az országos tiszti főorvos péntek éjfélig meghosszabbította a másodfokú hőségriasztást, szombaton pedig már a legmagasabb harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartósan extrém meleg komoly terhelést jelenthet a szervezet számára, különösen a kisgyermekek, az idősek és a krónikus betegek esetében. A tartós hőségben Görmend városközpontjában párakapu működik, és a városháza előtti ivókút is folyamatosan használható. A multinacionális üzletek klimatizált csarnokaiban is hűsölhetünk a katasztrófavédelem ajánlása szerint. Okos paddal és okos könyvtárral bővült Görmend főtere, Pogács Mónika információi következnek.
5: Új közösségi és digitális szolgáltatásokkal gazdagodott Görmend főtere. Elkészült és használatba vehető az okos pad és az okos könyvtár, jelentette be dr. Szabó Barna polgármester. A városvezető közösségi oldalán közzétett tájékoztatása szerint a fejlesztés célja, hogy a belvárosi közterület még kényelmesebb, modernebb és közösségibb találkozó helyé váljon a görmendi számára. Az okospad többek között vezeték nélküli internet hozzáférést, mobiltelefon töltési lehetőséget és világítást biztosít a használók számára, így új közösségi pontként szolgálhat a város szívében. Az okos könyvtár a könyvcsere lehetőségét kínálja, elősegítve az olvasás népszerűsítését és a közösségi kapcsolatok erősítését. Dr. Szabó Barna fejlesztés kapcsán hangsúlyozta, bízik abban, hogy a lakosok örömmel veszik birtokba az új innovatív eszközöket, amelyek hozzájárulnak a városi közösségi élet további fejlődéséhez. A polgármester jelezte azt is, hogy a közeljövőben további elemekkel bővül a főtér kínálata, sakkasztal és új játszóeszközök. eszközök is érkeznek, amelyek a szabadidős és közösségi lehetőségeket gazdagítják majd.
4: Drónokkal keresnek egy eltűnt férfit a Rábánál. A rendőrök, tűzoltók és polgárőrök keresnek egy 70 év körüli sótonyi férfit a Rába, Ikervár és Sárvár közötti szakaszán. Vármegyei főkapitányság közleményében erősítette meg, hogy az eltűnt férfi hétfőn ment el úszni a folyóhoz, de nem tért haza. A kutatás nehezíti, hogy a folyópartot több helyen sűrű növényzet borítja. A keresésben drónokat is bevetettek, emellett a szakemberek a vízről csónakok segítségével is átvizsgálják a területet. Bővül a következő szezonra az Aegis Körmend NB1-es kosárlabda csapatának szakmai stábja. Lóger Bence másodedzőként csatlakozik a klubhoz. A Győrből érkező szakember Kocsis Tamás és Érsek Marcell munkáját segíti majd. Feladatai közé tartozik az egyéni képzések vezetése, az ellenfelek feltérképezése, valamint az U16-os utánpótlás csapat irányítása. A klub tájékoztatása szerint a stáb bővítésére a növekvő szakmai feladatok és a hatékonyabb munkamegosztás érdekében volt szükség. Az Aegis Körmendnél a nyári időszakban a játékos keret megerősítése mellett a szakmai háttér fejlesztésén is dolgoznak a 2026-27-es idényre készülve. 4 elnök helyettese lesz a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalnak. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalnak 4 elnök helyettese lesz, a szervezet kiemelt ügyekkel foglalkozik, majd el tud járni saját hatáskörben, egyes ügyeket pedig magához vonhat más hatóságoktól, közölte Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén. A miniszterelnök közlése szerint a hivatal egyik részeként működik majd a büntető eljárást megelőző ügycsoport, amely kockázatelemzést végez majd, beletekinthet a bankszámlákba, nyilvántartásokba, és ha úgy ítéli meg, közvagyonvédelmi eljárást indíthat. Bukós isak használatára hívja fel a figyelmet egy akció. Az Országos Mentőszolgálat Alapítványa a rollerezés bukó nélkül bukó kampánya. A bukós isak használatára hívja fel a figyelmet az elektromos rolleres balesetek növekvő száma miatt. Január 1 és május 22 között 745 felnőtt és 449 gyerek sérült meg rolleres balesetben, idén pedig már 2-14 év alatti gyerek életét vesztette. A kampány üzenete: viseljünk bukós isakot minden alkalommal, amikor rollerre ülünk. Szigorítás: a Csinkvetárén tilos papucsban túrázni. Akár 2500 eurós bírsággal is sújthatják azokat a turistákat az olaszországi Csinkvetáre Nemzeti Park túraútvonalain, akik nem megfelelő lábbeliben, például papucsban, nyitott szandában vagy rossz tapadású cipőben indulnak útnak. Az új szabályozás bevezetése azért vált szükségessé, mert a helyi hegyi mentőknek elegük lett abból, hogy folyamatosan olyan turisták segítségére kell sietniük, akik szó szerint a saját lábukban botlanak el, idézte cikkében egy olasz lap a Nemzeti Park igazgatóját.
0: Sporthírek.
4: Tóth Anna a harmadik helyen végzett 100 méteres női gátfutásban a koppenhágai bronz kategóriás atlétikai versenyen. A DVTK sportolója az előfutamban harmadik volt, így helyezéssel jutott tovább. A döntőben bronzérmet szerzett és ismét megközelítette egyéni csúcsát.
0: Időjárás jele

0: Hazai Turmix. Naponta 2x60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.
1: Alszik a város, míg ébren reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpafény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszunk.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Folytatódnak a tervezett áramszünetek. Nemzetközi szakmai delegációt fogadott a kormányhivatal. Tömeges baleseteknél bevethető járművet adott a Vörös Kereszt a mentőszolgálatnak. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Tervezett áramszünetre kell számítani Körmend több utcájában csütörtökön is a hálózatfejlesztési munkák miatt. Nem lesz áram a Hegyaljai utca, a Rábán Alul utca, valamint a Rába part egyes ingatlanjaiban. Felhívták a figyelmet arra, hogy az áramszünet idején az elektromos berendezéseket célszerű kikapcsolni, a szolgáltatás helyreállítását követően pedig ellenőrizni kell a biztosítékok állapotát. Amennyiben a munkálatok a tervezetnél hamarabb befejeződnek, a szolgáltatást előzetes értesítés nélkül vissza is kapcsolják. Nemzetközi szakmai delegációt fogadott a Vas vármegyei kormányhivatal egy nemzetközi program keretében megvalósuló kétnapos tanulmányút részeként. Ennek során a Vas vármegyei kormányhivatal munkatársai ismertették a mobil ügyfelszolgálat működését, technikai felszereltségét, valamint azokat az ügyintézési lehetőségeket, amelyek a jármű segítségével a kisebb településeken élők számára is elérhetővé válnak. Péntektől vasárnapig rendezik meg a 44. őrségi vásárt. A nyitónapon kiállítás, megnyitók, hagyományőrző és közösségi események várják a látogatókat. Veleméren Pankaszon, Felső János, Fámbaján, Senyén. Veleméren tájházat is avatnak, nyilatkozta Őr Zoltán polgármester.
2: Nagyon sok település bekapcsolódott a program kínálatba. Pénteken, ugye hagyományosan pénteken indul az őrségi vásár, méghozzá kiállításokkal, kiállítás megnyitókkal, ünnepi programokkal. Most pénteken már 2 órakor ez megkezdődik, méghozzá Veleméren, ahol is tájházat avatnak, illetve névadő ünnepség is egy kiállítás megnyitóval egyetemben indítja útjára akkor a tájháznak remélhetőleg a sikertörténetét, ami azért nagyon nagyszerű eredmény, itt olvasva a polgármester asszony meghívóját, mert teljesen önerőből és helyi összefogással sikerült ezt a tájházat felújítani, létrehozni. Semmiféle pályázati támogatás nem volt mögötte, és egyébként pedig a Vízi Ház helytörténeti kiállítás elnevezést fogja kapni ez az épület. Az ünnepséget Éles Krisztina nyitja meg.
1: Bükkfürdő és Sárvár is bekerült Magyarország 15 legnépszerűbb turisztikai célpontja közé. A KSH adatai alapján Bükkön tavaly csaknem 785 ezer, Sárváron pedig több mint 634 ezer vendégészakát regisztráltak. Mindkét városban a külföldi vendégek adták a forgalom nagyobb részét, ami jól mutatja a vasi gyógy és wellness turizmus nemzetközi vonzereit. A statisztikák szerint az ágazat 2025-ben országosan is tovább erősödött. Másodfokú vízkorlátozást rendeltek ezzel a Szentgróton és több környező településen, miután a tartós hőség és a kiugró fogyasztás miatt több tározó is kiürült. Egyes magasabban fekvő területeken megszűnt az ivóvízszolgáltatás, máshol jelentős nyomáscsökkentést tapasztalhatnak. Azzal a víz lajtoskocsikkal biztosítja az ellátást, a víz nélkül maradt lakosok számára a Zalaszentgróti fürdő nyújt tisztálkodási lehetőséget, írja az AOL. Tömeges baleseteknél, katasztrófáknál bevethető speciális logisztikai járművet adott át üzemeltetésre a Magyar Vörös Kereszt az Országos Mentőszolgálatnak. Kardos István, a Magyar Vörös Kereszt főigazgatója felidézte, a két fél együttműködése régóta tart, munkakapcsolatuk a koronavírus járvány ideje alatt és az orosz-ukrán háború elől érkező menekültek ellátásában is szoros volt. Hozzátette, bízik abban, hogy az együttműködés egyre szélesebb területeken jelenik majd meg. Átadták országos színházi találkozó díjait az eseménynek idén, Debrecen adott otthont, a versenyprogramban 14 előadás mutatkozott be, közölte a szervező Csokonai Nemzeti Színház az MTI-vel. Most 7 nagy színpadi és 7 stúdió előadás versenyzett. Nívó díjas lett az Ördöghatlan produkció Reggel és este című darabja. A legjobb férfi színész idén Kónyaütő Bence lett, a legjobb női szereplő díját Kovács Adél és Tóth Ildikó megosztva kapta. A római kormány a rendkívüli hűség miatt engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék vagy ideiglenesen felfüggesszék a munkavégzést, miközben 15 városban a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe kedden. A munkaidő csökkentése vagy a munka esetleges felfüggesztése esetén a dolgozóknak biztosította az alapbért. Kedden már 15 városra volt érvényes a legmagasabb szintű vörös riasztás.
0: Sporthírek.
1: A 39. születésnapját szerdán ünneplő Lionel Messi, a címvédő argentin labdarúgó válogatott csapatkapitánya megszerezte a 17. gólját a világbajnokságok történetében. A klasszis az Ausztria elleni dallasi összecsapás 38. percében egy balról érkező beadást lőtt a jobb alsóba, amivel immáron egyedül áll az örök góllövő lista élén.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Nyugaton és az ország keleti harmadán még több helyen lehet élénk az északi-északkeleti szél, napközben 32 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: high end. I'm always walking a thin line, running away from the low tide. I know I'm better at high wire kid.
1: Görmende FM.
2: Görmende FM.
1: A Görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.

0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM.
1: Én vagyok az, aki szeret. Ki is voltam te nélküled. Elhoznám a fát az eget, ha láthatnám szép szemedet. Szegény voltam, voltam nemes, hazug voltam, s becsületes. Vándor voltam, két szekeres, ahol jártam, ott ne keres.

0: Enyém volna, kedves szíved.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Tovább fokozódik a hőség. Okos padal és okos könyvtárral bővült Görmend főtere. A bukós isak használatára hívják fel a figyelmet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Tovább fokozódik a hőség Magyarországon. Az országos tiszti főorvos péntek éjfélig meghosszabbította a másodfokú hőségriasztást, szombaton pedig már a legmagasabb harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartósan extrém meleg komoly terhelést jelenthet a szervezet számára, különösen a kisgyermekek, az idősek és a krónikus betegek esetében. A tartós hőségben Görmend városközpontjában párakapu működik, és a városháza előtti ivókút is folyamatosan használható. A multinacionális üzletek klimatizált csarnokaiban is hűsölhetünk a katasztrófavédelem ajánlása szerint. Okos paddal és okos könyvtárral bővült Görmend főtere, Pogács Mónika információi következnek.
3: Új közösségi és digitális szolgáltatásokkal gazdagodott Görmend főtere. Elkészült és használatba vehető az okos pad és az okos könyvtár, jelentette be dr. Szabó Barna polgármester. A városvezető közösségi oldalán közzétett tájékoztatása szerint a fejlesztés célja, hogy a belvárosi közterület még kényelmesebb, modernebb és közösségibb találkozó helyé váljon a görmendi számára. Az okospad többek között vezeték nélküli internet hozzáférést, mobiltelefontöltési lehetőséget és világítást biztosít a használók számára, így új közösségi pontként szolgálhat a város szívében. Az okos könyvtár a könyvcsere lehetőségét kínálja, elősegítve az olvasás népszerűsítését és a közösségi kapcsolatok erősítését. Dr. Szabó Barna fejlesztés kapcsán hangsúlyozta, bízik abban, hogy a lakosok örömmel veszik birtokba az új innovatív eszközöket, amelyek hozzájárulnak a városi közösségi élet további fejlődéséhez. A polgármester jelezte azt is, hogy a közeljövőben további elemekkel bővül a főtér kínálata, sakkasztal és új játszóeszközök is érkeznek, amelyek a szabadidős és közösségi lehetőségeket gazdagítják majd.
2: Drónokkal keresnek egy eltűnt férfit a Rábánál. A rendőrök, tűzoltók és polgárőrök keresnek egy 70 év körüli sótonyi férfit a Rába Ikervár és Sárvár közötti szakaszán. Vármegyei főkapitányság közleményében erősítette meg, hogy az eltűnt férfi hétfőn ment el úszni a folyóhoz, de nem tért haza. A kutatás nehezíti, hogy a folyópartot több helyen sűrű növényzet borítja. A keresésben drónokat is bevetettek, emellett a szakemberek a vízről csónakok segítségével is átvizsgálják a területet. Bővül a következő szezonra az Aegis Görmend NB1-es kosárlabda csapatának szakmai stábja. Lóger Bence másodedzőként csatlakozik a klubhoz. A Győrből érkező szakember Kocsis Tamás és érsek Marcell munkáját segíti majd. Feladatai közé tartozik az egyéni képzések vezetése, az ellenfelek feltérképezése, valamint az U16-os utánpótlás csapat irányítása. A klub tájékoztatása szerint a stáb bővítésére a növekvő szakmai feladatok és a hatékonyabb munkamegosztás érdekében volt szükség. Az Aegis Görmendnél a nyári időszakban a játékos keret megerősítése mellett a szakmai háttér fejlesztésén is dolgoznak a 2026-27-es idényre készülve. 4 elnök helyettese lesz a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalnak. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalnak 4 elnök helyettese lesz, a szervezet kiemelt ügyekkel foglalkozik, majd el tud járni saját hatáskörben, egyes ügyeket pedig magához vonhat más hatóságoktól, közölte Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén. A miniszterelnök közlése szerint a hivatal egyik részeként működik majd a büntető eljárást megelőző ügycsoport, amely kockázatelemzést végez majd, beletekinthet a bankszámlákba, nyilvántartásokba, és ha úgy ítéli meg, közvagyonvédelmi eljárást indíthat. Bukós isak használatára hívja fel a figyelmet egy akció. Az Országos Mentőszolgálat Alapítványa a rollerezés bukó nélkül bukó kampánya a bukós isak használatára hívja fel a figyelmet az elektromos rolleres balesetek növekvő száma miatt. Január 1 és május 22 között 745 felnőtt és 449 gyerek sérült meg rolleres balesetben, idén pedig már 2-14 év alatti gyerek életét vesztette. A kampány üzenete: viseljünk bukós isakot minden alkalommal, amikor rollerre ülünk. Szigorítás a Cinkvetárén tilos papucsban túrázni. Akár 2500 eurós bírsággal is sújthatják azokat a turistákat az olaszországi Cinkvetára Nemzeti Park túraútvonalain, akik nem megfelelő lábbeliben, például papucsban, nyitott szandában vagy rossz tapadású cipőben indulnak útnak. Az új szabályozás bevezetése azért vált szükségessé, mert a helyi hegyi mentőknek elegük lett abból, hogy folyamatosan olyan turisták segítségére kell sietniük, akik szó szerint a saját lábukban botlanak el, idézte cikkében egy olasz lap a Nemzeti Park igazgatóját.
1: Sporthírek.
2: Tóth Anna a harmadik helyen végzett 100 méteres női gátfutásban a koppenhágai bronz kategóriás atlétikai versenyen. A DVTK sportolója az előfutamban harmadik volt, így helyezéssel jutott tovább. A döntőben bronzérmet szerzett és ismét megközelítette egyéni csúcsát.
1: Időjárás jelentés.
2: Csütörtökön már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Nyugaton és az ország keleti harmadán még több helyen lehet élénk az északi-északkeleti szél. Napközben 32 fok körüli értékeket mérhetünk.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: Tra.
1: La calle.
2: Kilenc pont 8. Körmend FM.

0: close my eyes, it takes me back, takes me back.
1: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rádfangolva.
2: Üntetem magam, hogy este körbe-körbe szédelek, be még elittem, minden egyben van.

0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM.
1: Curtains are closed now.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Folytatódnak a tervezett áramszünetek. Nemzetközi szakmai delegációt fogadott a kormányhivatal. Tömeges baleseteknél bevethető járművet adott a Vörös Kereszt a mentőszolgálatnak. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Tervezett áramszünetre kell számítani Körmend több utcájában csütörtökön is a hálózatfejlesztési munkák miatt. Nem lesz áram a Hegyaljai utca, a Rábánál utca, valamint a Rábapart egyes ingatlanjaiban. Felhívták a figyelmet arra, hogy az áramszünet idején az elektromos berendezéseket célszerű kikapcsolni, a szolgáltatás helyreállítását követően pedig ellenőrizni kell a biztosítékok állapotát. Amennyiben a munkálatok a tervezetnél hamarabb befejeződnek, a szolgáltatást előzetes értesítés nélkül vissza is kapcsolják. Nemzetközi szakmai delegációt fogadott a Vasvármegyei Kormányhivatal egy nemzetközi program keretében megvalósuló kétnapos tanulmányút részeként. Ennek során a Vasvármegyei Kormányhivatal munkatársai ismertették a mobil ügyfelszolgálat működését, technikai felszereltségét, valamint azokat az ügyintézési lehetőségeket, amelyek a jármű segítségével a kisebb településeken élők számára is elérhetővé válnak. Péntektől vasárnapig rendezik meg a 44. őrségi vásárt. A nyitónapon kiállítás, megnyitók, hagyományőrző és közösségi események várják a látogatókat. Veleméren Pankaszon, Felső János, Fámbaján, Senyén. Veleméren tájházat is avatnak, nyilatkozta Őr Zoltán polgármester.
2: Nagyon sok település bekapcsolódott a program kínálatba. Pénteken, ugye hagyományosan pénteken indul az őrségi vásár, méghozzá kiállításokkal, kiállítás megnyitókkal, ünnepi programokkal. Most pénteken már 2 órakor ez megkezdődik, méghozzá Veleméren, ahol is tájházat avatnak, illetve névad ünnepség is egy kiállítás megnyitóval egyetemben indítja útjára akkor a tájháznak remélhetőleg a sikertörténetét, ami azért nagyon nagyszerű eredmény, itt olvasva a polgármester asszony meghívóját, mert teljesen önerőből és helyi összefogással sikerült ezt a tájházat felújítani, létrehozni. Semmiféle pályázati támogatás nem volt mögötte, és egyébként pedig a Vízi Ház helytörténeti kiállítás elnevezést fogja kapni ez az épület. Az ünnepséget Éles Krisztina nyitja meg.
1: Bükkfürdő és Sárvár is bekerült Magyarország 15 legnépszerűbb turisztikai célpontja közé. A KSH adatai alapján Bükkön tavaly csaknem 785 ezer, Sárváron pedig több mint 634 ezer vendégészakát regisztráltak. Mindkét városban a külföldi vendégek adták a forgalom nagyobb részét, ami jól mutatja a vasi gyógy és wellness turizmus nemzetközi vonzereit. A statisztikák szerint az ágazat 2025-ben országosan is tovább erősödött. Másodfokú vízkorlátozást rendeltek ezzel a Szentgróton és több környező településen, miután a tartós hőség és a kiugró fogyasztás miatt több tározó is kiürült. Egyes magasabban fekvő területeken megszűnt az ivóvízszolgáltatás, máshol jelentős nyomáscsökkentést tapasztalhatnak. Azzal a víz lajtos kocsikkal biztosítja az ellátást, a víz nélkül maradt lakosok számára a zalaszentgróti fürdő nyújt tisztálkodási lehetőséget, írja az AOL. Tömeges baleseteknél, katasztrófáknál bevethető speciális logisztikai járművet adott át üzemeltetésre a Magyar Vöröskereszt az Országos Mentőszolgálatnak. Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója felidézte, a két fél együttműködése régóta tart, munkakapcsolatuk a koronavírus járvány ideje alatt és az orosz-ukrán háború elől érkező menekültek ellátásában is szoros volt. Hozzátette, bízik abban, hogy az együttműködés egyre szélesebb területeken jelenik majd meg. Átadták országos színházi találkozó díjait az eseménynek idén, Debrecen adott otthont, a versenyprogramban 14 előadás mutatkozott be, közölte a szervező Csokonai Nemzeti Színháza az MTI-vel. Most 7 nagy színpadi és 7 stúdió előadás versenyzett. Nívódíjas lett az Ördöghatlan produkció Reggel és Este című darabja. A legjobb férfi színész idén Kónyaütő Bence lett, a legjobb női szereplő díját Kovács Adél és Tóth Ildikó megosztva kapta. A római kormány a rendkívüli hűség miatt engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék vagy ideiglenesen felfüggesszék a munkavégzést, miközben 15 városban a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe kedden. A munkaidő csökkentése vagy a munka esetleges felfüggesztése esetén a dolgozóknak biztosította az alapbér. Kedden már 15 városra volt érvényes a legmagasabb szintű vörös riasztás.
0: Sporthírek.
1: A 39. születésnapját szerdán ünneplő Lionel Messi, a címvédő argentin labdarúgó válogatott csapatkapitánya megszerezte a 17. gólját a világbajnokságok történetében. A klasszis az Ausztria elleni dallasi összecsapás 38. percében egy balról érkező beadást lőtt a jobb alsóba, amivel immáron egyedül áll az örök góllövő lista élén.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Nyugaton és az ország keleti harmadán még több helyen lehet élénk az északi-északkeleti szél. Napközben 32 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Körmend FM. A körmendiek kedvenc rádiója.
1: Lány, lány, lány, mutatom, hogy mi az élet. Nekem nincs más,

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tovább fokozódik a hőség. Okos padal és okos könyvtárral bővült Görmend főtere. A bukós isak használatára hívják fel a figyelmet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Tovább fokozódik a hőség Magyarországon. Az országos tiszti főorvos péntek éjfélig meghosszabbította a másodfokú hőségriasztást, szombaton pedig már a legmagasabb harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartósan extrém meleg komoly terhelést jelenthet a szervezet számára, különösen a kisgyermekek, az idősek és a krónikus betegek esetében. A tartós hőségben Görmend városközpontjában párakapu működik, és a városháza előtti ivókút is folyamatosan használható. A multinacionális üzletek klimatizált csarnokaiban is hűsölhetünk a katasztrófavédelem ajánlása szerint. Okos paddal és okos könyvtárral bővült Görmend főtere, Pogács Mónika információi következnek.
2: Új közösségi és digitális szolgáltatásokkal gazdagodott Görmend főtere. Elkészült és használatba vehető az okos pad és az okos könyvtár, jelentette be dr. Szabó Barna polgármester. A városvezető közösségi oldalán közzétett tájékoztatása szerint a fejlesztés célja, hogy a belvárosi közterület még kényelmesebb, modernebb és közösségibb találkozó helyé váljon a görmendiek számára. Az okos pad többek között vezeték nélküli internet hozzáférést, mobiltelefon, telefontöltési lehetőséget és világítást biztosít a használók számára, így új közösségi pontként szolgálhat a város szívében. Az okos könyvtár a könyvcsere lehetőségét kínálja, elősegítve az olvasás népszerűsítését és a közösségi kapcsolatok erősítését. Dr. Szabó Barna fejlesztés kapcsán hangsúlyozta, bízik abban, hogy a lakosok örömmel veszik birtokba az új, innovatív eszközöket, amelyek hozzájárulnak a városi közösségi élet további fejlődéséhez. A polgármester jelezte azt is, hogy a közeljövőben további elemekkel bővül a főtér kínálata, sakkasztal és új játszóeszközök is érkeznek, amelyek a szabadidős és közösségi lehetőségeket gazdagítják majd.
1: Drónokkal keresnek egy eltűnt férfit a Rábánál. A rendőrök, tűzoltók és polgárőrök keresnek egy 70 év körüli sótonyi férfit a Rába, Ikervár és Sárvár közötti szakaszán. Vármegyei főkapitányság közleményében erősítette meg, hogy az eltűnt férfi hétfőn ment el úszni a folyóhoz, de nem tért haza. A kutatás nehezíti, hogy a folyópartot több helyen sűrű növényzet borítja. A keresésben drónokat is bevetettek, emellett a szakemberek a vízről csónakok segítségével is átvizsgálják a területet. Bővül a következő szezonra az Aegis Görmend NB1-es kosárlabda csapatának szakmai stábja. Lóger Bence másodedzőként csatlakozik a klubhoz. A Győrből érkező szakember Kocsis Tamás és Érsek Marcell munkáját segíti majd. Feladatai közé tartozik az egyéni képzések vezetése, az ellenfelek feltérképezése, valamint az U16-os utánpótlás csapat irányítása. A klub tájékoztatása szerint a stáb bővítésére a növekvő szakmai feladatok és a hatékonyabb munkamegosztás érdekében volt szükség. Az Aegis Görmendnél a nyári időszakban a játékos keret megerősítése mellett a szakmai háttér fejlesztésén is dolgoznak a 2026-27-es idényre készülve. 4 elnökhelyettese lesz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalnak. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalnak 4 elnökhelyettese lesz, a szervezet kiemelt ügyekkel foglalkozik, majd el tud járni saját hatáskörben, egyes ügyeket pedig magához vonhat más hatóságoktól, közölte Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén. A miniszterelnök közlése szerint a hivatal egyik részeként működik majd a büntetőeljárást megelőző ügycsoport, amely kockázatelemzést végez majd, beletekinthet a bankszámlákba, nyilvántartásokba, és ha úgy ítéli meg, közvagyonvédelmi eljárást indíthat. Bukós isak használatára hívja fel a figyelmet egy akció. Az Országos Mentőszolgálat Alapítványa a rollerezés bukó nélkül bukó kampánya a bukós isak használatára hívja fel a figyelmet az elektromos rolleres balesetek növekvő száma miatt. Január 1 és május 22 között 745 felnőtt és 449 gyerek sérült meg rolleres balesetben, idén pedig már 2-14 év alatti gyerek életét vesztette. A kampány üzenete: viseljünk bukós isakot minden alkalommal, amikor rollerre ülünk. Szigorítás a Cinque-Terén tilos papucsban túrázni. Akár 2500 eurós bírsággal is sújthatják azokat a turistákat az olaszországi Cinque-Terre Nemzeti Park túraútvonalain, akik nem megfelelő lábbeliben, például papucsban, nyitott szandában vagy rossz tapadású cipőben indulnak útnak. Az új szabályozás bevezetése azért vált szükségessé, mert a helyi hegyi mentőknek elegük lett abból, hogy folyamatosan olyan turisták segítségére kell sietniük, akik szó szerint a saját lábukban botlanak el, idézte cikkében egy olasz lap a Nemzeti Park igazgatóját.
0: Sporthírek.
1: Tóth Anna a harmadik helyen végzett 100 méteres női gátfutásban a koppenhágai bronz kategóriás atlétikai versenyen. A DVTK sportolója az előfutamban harmadik volt, így helyezéssel jutott tovább. A döntőben bronzérmet szerzett és ismét megközelítette egyéni csúcsát.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Nyugaton és az ország keleti harmadán még több helyen lehet élénk az északi-északkeleti szél. Napközben 32 fok körüli értékeket mérhetünk.
3: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
4: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs, itt vagyunk és beszélgetünk. Ha csodát tapasztaltok meg, akkor attól erősödik a hitetek, szerintetek?
5: Attól függ, hogy mit nevezünk csodának.
4: Hát ami persze. Neked az, ami olyan, amit egyszerűen nem tudsz másképp megmagyarázni, csak azt tudod gondolni, hogy a jó Isten most egészen konkrétan megsegített, megmentett, megoldott valamit.
5: Tehát saját magunk eldöntjük azt, hogy ez most csoda volt, vagy nem volt csoda. Ne. Lehetséges, hogyha elmondjuk ezt valaki másnak, akkor az nem fogja csodának vélni.
4: Lehet, de egyébként szentek életében például konkrétan meg vannak jelölve bizonyos dolgok, amik megtörténtek velük, és csodáknak lettek minősítve.
5: A csoda az, amit nem tudunk elképzelni, és megtörténik.
4: Igen. De észreveszi néha az ember, most eszembe jut egy kép, ahol ez egy filmbeli kép, nagyon régen láttam, és nem tudom most pontosan idézni, hogy kik voltak ott a filmbeli szereplők, de a szegények megetetése történt éppen egy fazékból, vagy kenyérből, nem is tudom, szeltek a nővérek, és ott egy csoda lett a szemünk elé tárva a filmbeli jelenetben, ahogy az egyik nővér a sok-sok oda sorakozó embernek vágta mindig a szeleteket, és egy másik nővér pedig a nézőkkel velünk együtt észrevette, hogy az a kenyér az igazából nem fogy el. Mindig újra és újra tud adni belőle. Egy pillanatra összenézett a két nővér, az egyik érzékelte, hogy ez csoda. Nekem az jut eszembe, hogy tulajdonképpen talán ki is zökkenthetjük magunkat a csodából, hogyha elkezdünk tudatosan gondolni arra, hogy ja, most ez egy csoda? És akkor hirtelen eltűnik, megszűnik, de amúgy pedig könnyen, mint vagy a tessék, a vizen járás.
5: Tehát azt, hogy hogyan fogadjuk a csodát, azt kérdezed most.
4: Jézus hívta például az egyik tanítványt, hogy gyere, gyere. Az a tanítvány elindult a vizen, és aztán akkor rájött, hogy ja,

0: Jézus elmondta nekik, de a tanítványok is azt mondta, hogy ha lenne tiszta nagy hitetek, akkor a hegynek is mondhatnátok, hogy menjen odébb és oda menne, illetve ugyanúgy tudnák kezelni a szelet is.
1: De egyébként úgy, más is, Illés próféta is megtette, hogy imádkozott tartósan időjárással kapcsolatos ügyben.
2: Mert hogy jöjjön az eső.
1: Hát igen, jött.
2: És az csoda?
1: Hát, neked
0: hát annak idején nem, esőre sokkal több szükségük volt, mint most nekünk, igaz?
1: Meg inkább a kérdés itt tulajdonképpen az, hogy ha csodát tapasztaltok meg, akkor az a hiteteket erősíti?
0: Szerintem ez sokszor csak pont ezért van.
1: Mármi csoda?
2: A csoda.
0: Ezért kapunk. Igen.
1: Ja, hogy erősíti.
2: Azért kapunk
0: csodákat. Hogy utána higgyünk benne.

0: Most csak így visszaemlékszek egy pár dologra, ami megtörtént.
1: Csodára?
0: Igen, velem, és akkor olyan nagy extázissal fogadtam az úgymond csodát, hogy el voltam telve vele, és azt mondtam, hogy itt most megerősödhet a hitem. És ez tartott pár hétig, és akkor éreztem, hogy csökken az a lelkesedés.
2: Jézus mindig a csodatételek után figyelmeztetett, hogy ezt ne mondjátok el senkinek.
0: Nem kell elmondani senkinek. Ezt saját magad kell értékelned, saját magad kell befogadjad, és akkor levonni a következtetéseket.
2: Vagy pedig lehet, hogy még kártékony is, hogyha csodákról mesélünk?
1: Hát nem tudom miért, hát mi rengeteg csodáról kapunk tájékoztatást a Bibliából, nem? Hát a tanítványok, ők is leírták nekünk az evangéliumokban.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Beszéljük meg azt, hogy mi a bűn.
2: Na, hát
1: csak
2: igaz.
1: A 10 parancsolat alapján lehet bűnt elkövetni.
2: Nekem most ez jut eszembe, hogy igen.
1: Ha én úgy gondolom, hogy bűnt. Valamilyen bűnt követtem el, és nincsen benne a 10 parancsolatban, attól még az bűn.
2: Nincs is olyan.
3: Hát mindig visszalépünk az induláshoz, nem? Hát azt kell, hogy elhangzott ez a szó, hogy bűn, Ádám és Éva idejében, és ők mit csináltak? Semmit. Egyetlen egy dolog volt, hogy amit kért Isten tőlük, azt nem tartották be. És akkor
1: de honnan tudjuk, hogy mit kell betartsunk?
3: Ezt rögzítette Isten először csak két szóval, szeressétek Istent, és szeressétek fele barátaitokat, de aztán ezt szétvette 10 dologra is, de maga a 10 parancsolatnak az első 5 része az Istenről szól, a második 5 része az emberekről, de aztán persze utána Jézus még egy kicsit megfogalmazta, hogy hát igen, szeressétek fele barátaitokat, de az ellenségeiteket is szeressétek.
2: Na ráadásul, nem is akárhogy, egyébként én ezt ki is készítettem majd akkor, Lukács 6:27, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót gyűlölőitekkel. Tehát tegyünk is jót velük. Azokra, akik átkoznak benneteket, mondjatok áldást. Hát megtesszük mi ezt? Folytatom. És imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd neki oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami tiéd, attól ne kérd vissza. Hát azért ez egy kicsit messze van attól, ahogyan mi viselkedünk. Nem gondoljátok?
3: De ez ahhoz is csatlakozik, amiről a múltkor beszéltünk, az ítéletről, nem? Ezért is mondja Isten, hogy azért is ne ítéljünk, hanem inkább próbáljuk meg őket javítani, de csak szeretettel javítani.
2: Na, de mégis megítéljük, és ugyanebben egyébként Lukács írja ezt is, hogy ne mondjatok ítéletet senki fölött, és akkor fölöttetek sem ítélkeznek, ne ítéljetek el senkit, és akkor benneteket sem ítélnek el, de mi mégis megtesszük, tehát az ember, ha magában néz mélyen, én legalábbis, akkor tudunk ítéletmentesek lenni. Lehet, hogy néha egy picit sikerül, de amúgy látok
1: valakit. És minden valakint. Mellett még szeretni is.
2: Hát igen, nektek megy nem ítélkezni. És én mondtam egyszer már nektek pont itt ebben a műsorban egy példát, hogyha valaki például magát nagyon dicséri, nálam bekapcsol valami, hogy hey, ott valami sántít, mert ha valaki önmagát felmagasztalja, akkor én már elkezdem őt megítélni, hogy hát itt valami sántít.
1: Mindenféleképpen ítélkezünk, vagy jól, vagy rosszul, lehet. És talán egyik sem megfelelő és nem jó.
2: Hát vagy ha valaki, tényleg beszélgettünk erről, azt mondja magáról, hogy én nem vagyok bűnös, nekem semmi bűn. Mert van, aki egyébként, biztos találkoztatok már ilyennel, Laci mesélted, hogy te már találkoztál, én is egyébként, aki mondja magáról, hogy hát nekem nincs bűn.
1: Laci azt mondta, hogy nagy része az embereknek ezt mondja saját magáról, hogy nincsen bűne. De itt megint visszatérnék oda, hogy mi a bűn, tehát honnan tudjuk azt, hogy mi a bűn, mert hát saját magunk is eldönthetjük azt, hogy
2: dönthetjük.
1: Én...
2: De hogy dönthetjük? Hát hogy dönthetjük? A Bibliából tudjuk.
1: De mondjuk úgy érzi az ember, hogy valamilyen bűnt követett el.
2: Ami nincs nem... leírva a Bibliában, de hát az mi? Mi lehet olyan? Ha tudsz egy példát mondani, akkor igen, meglepődünk szerintem, de aztán lehet, hogy most meg fogunk
1: igen,
2: lepődni.
1: Hát biztosan a 10 parancsolat valamelyikéhez hozzá lehet kapcsolni. Tehát akkor megegyezhetünk abban, hogy a bűn az a 10 parancsolathoz kapcsolható.
2: Szerintem csak. Mindenképpen.

0: Bibliáról másképpen.
1: Szoktam nektek beszélni a zsidó testvérekről, akikkel beszélek. Igen. És volt most nemrég egy olyan írás, aztán utána beszélgettem. Azt írták, hogy mit jelent az hazugság. Mert hogy a 10 parancsolatban nem az van, hogy ne hazudjatok, hanem hogy ne tegyetek fele barátaitok ellen hamis tanú bizonyságot. És erre a zsidók így mondták, hogy hát, mikor hazudni azt lehet. De csak akkor, tehát olyan hazugságot nem szabad, ami rosszat okoz bárkinek. De
2: szép hazugság,
1: játszani vagy mulatságoskodni,
3: viccelni
1: például. Viccelni, azt lehet. Ezt mondják a zsidó testvérek is. Érdekes, nem?
3: És egyrészt például a humor, másrészt pedig, hogyha mondjuk van egy tünetem, mondjuk egy testi tünetem, hogy megjelenik valami betegség, és én önmagam elől azt egyszerűen elhazudom. Mert én azt akarom, hogy én imádkozom minden nap egészségért, és én egyszerűen nem veszek róla tudomást.
2: Na de ez egy másik dolog, amikor azt mondod, hogy nem veszek róla tudomást.
3: Nem elhazudás?
2: Nem elhazudás, hanem egy átadhatod is magad.
3: Hát az is olyan, igen.
2: Egyfajta kikerülése a
3: hazugság,
2: vagy szembenézése bizonyos dolgoknak, de lehet, hogy ezt azért is teszed, hogy ne hívd fel az elmét, figyelmét arra, hogy...
3: Így van, hogy meg tudjak gyógyulni, mondjuk. Hát, de mégiscsak hazugság. Az orvos mondjuk azt mondja, hogy szavas.
2: Az orvos is hazudhat neked, és azt mondja, hogy... És akkor ad egy olyan hitet neked a hazugsága által, amivel meggyógyulsz.
3: Ja, na látod, tessék, akkor ott van. Azt hazudja nekem,
2: azt fogja mondani, hogy nincsen semmi baj.
3: Vagy és ott akkor... van az üres kapszula. Vegye be, Szabolcs, ezt hát, beveszi,
2: igen.
3: Már holnapra jobban lesz. Most vegye
2: ez
3: be.
2: Ez a placebo hatás, hát és ez egy nagyon érdekes területe.
3: Holnapra jobban lesz.
2: És hogyan gondolod, hogy működik?
3: Hát persze.
2: Hát persze, hogy működik.
3: Beveszem, mert, és rögtön jobban leszek.
2: Biztosan, különben is. A más gyógyszerrel is pontosan így van, hogy megnyugtatod magad, hogy bevetted a gyógyszeret.
3: Hát akkor hazugság.
2: Akkor a zsidó testvérek tényleg jót mondtak, hogy azt mondták, hogy lehet...
1: Nem, mondtak példákat a Bibliából.
3: De valahogy csűrjük, csavarjuk. Igazat kell mondani, nem? Mert azt mi nem tudjuk, hogy mivel mit okozunk.
1: De sokszor az igazság is problémát okoz.
3: Az biztos. Nem?
2: Nem nagyon tudjuk átgondolni, és ez a bajunk, hogy hogyan...
3: Hogy kellene ezt csinálni. Hát talán úgy, ahogy Pál tanít minket a szeretetre, de azt se tudjuk megcsinálni, hogy mindent eltűrni, mindent elfedezni. Ha mindent elfedez, az azt jelenti nektek is, hogy letakarja a csúnyaságot szeretet lepellel? Azt jelenti nektek, ha mindent elfedez?
2: Nem biztos, hogy szeretet lepellel, hanem egyszerűen elfed, nem mondja.
3: Na de mit jelent, ha mindent elfedez?
2: Elhallgat. Elhallgat, hát nem csak, hogy elhallgat, hanem valamilyen formában megmagyaráz, elfed.
3: Na neked ezt jelenti, Lacinak?
1: Hát mert hogy minden ilyen problémát, amiről beszélünk, a szeretet az meg tudja oldani. Tehát mindig szépen át kell gondolni, hogy na jó, akkor látjuk, hogy mi a helyzet, de akkor ezt hogy kezeljük. És a szeretet az azt jelenti, hogy a másik testvéremmel együtt megoldjuk.
3: Akkor nem is letakarom egy szeretet lepellel, hanem maga a megoldás a szeretet, hogyha bennem van a szeretet. Nem így kellene erre gondolni, hogy nem is tudom, hogy fogok viselkedni, de ha bennem van a szeretet, akkor majd az a bennem lévő szeretet megoldja. Na,
1: így
3: akkor
1: van,
3: most ezt
1: van.
3: Az előző hát gondolatomat töröltem, hogy szeretet lepel meg ilyesmi, akkor azt mostantól elfelejtem, hanem ha bennem van.
1: Hát ez na a jó, lélek köszönöm. Gyümölcse. Na, a szeretet, az öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség. Ezt mondja, hogyha ez benne van a szívemben, mert ez a lélek gyümölcse, az azt jelenti, hogy a szívemben van, illetve nem, a gyümölcs az azt jelenti, hogy ezt látja is más.
3: Lehet benne gyönyörködni. Na jó, akkor mindjárt folytatjuk, ez a Bibliáról másképpen című műsor.

0: Bibliáról másképpen.
1: Megbocsátás kapcsán hozom a következő gondolatot. Adáson kívül például András egy bizonyos dolog miatt elnézést kértél tőlünk. Most ezzel kapcsolatban az jut eszembe, hogy nekünk egyébként kötelességünk elnézést adni, vagy hát megbocsátani, nem? Tehát tulajdonképpen meg se tehetem, hogy nem bocsátok meg, hiszen köteles vagyok megbocsátani, fel vagyok rá szólítva.
2: Csak az a kérdés, hogy valami marad-e bennünk
1: igazi harag. Igaziból kell megbocsátani.
2: De mondhatod, hogy igaziból megbocsátunk, ez sajnos nem csak az emberen múlik, mert ott marad benne. Hiába mondja az ember azt, hogy megbocsátottam, és minden rendben van, amikor éjszaka felébred, és egy bizonyos fajta szorongás van benne, például.
1: Kell hozzá egy kis kegyelem.
3: Szerintem megint az aranyszabállyal illik megmagyarázni, nem?
1: Mégpedig?
3: Hát mert az aranyszabály azt tedd másokkal, amit szeretnél, ha veled is tennének. Vagyis ha te szeretnéd, hogy neked is megbocsássanak, ha valamit hibázol, akkor neked is meg kell bocsátani.
2: Hát pont erről
3: beszéltünk, hogy... Mert ez az aranyszabály.
2: Hogy nem rajtunk múlik, hogy megbocsátunk-e, mert hiába mondjuk ki, hogy én megbocsátottam, és hiába teljes szívemből azt szeretném, hogy ez a dolog rendeződjön, mégis kell legyen vagy egy bizonyos időnek, vagy valaminek történnie kell, hogy ez tényleges megbocsátás legyen.
1: Na de hát akkor idézünk a Lukács evangéliumából a megbocsátás. Én ezt a napokban vettem észre egy szót itt ebben. Ha vétkezik ellened atyád fia, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki. És ha naponta 7-szer vétkezik ellened, és 7-szer tér vissza hozzád, ezt mondva, megbántam, bocsáss meg neki. Nekem eddig soha nem tűnt fel az a szó, hogy ha megbánja.
2: Ez
1: nem tűnt fel.
2: Nekünk sem.
1: És ha nem bánja meg, akkor is kötelesek vagyunk megbocsátani. Ugye?
2: Elég erős szavakat használsz, hogy kötelesek vagyunk.
1: Én így tekintem. A mi atyánkban is benne van minden nap, mondjuk, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk.
3: Bízni kell Isten ítéletében. Vagyis, hogy az ilyen dolgokat én bocsássak meg, de ha nem jó, akkor Isten majd elé. Minden, mert ez van a Bibliában, ez van nekünk írva, nem? Hogy a bűneiért mindenki bűnhődik. Majd később így úgy, de bíznunk kell Isten ítéletében.

0: beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Lukácsnál, ahogy olvassuk a megbocsátás kapcsán, tehát, hogyha vétkezik atyád fia, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki. Ha nem lenne ott az a rész, hogy és ha megbánja, akkor is meg kell bocsátani. Laci bólint,
2: én
1: András négy.
2: Én nem bólintok. Ez egy kiragadott szöveg a Bibliából, és nem tudom elképzelni, hogy ez egy általános elv kellene, hogy legyen.
1: Hát de aztán folytatja, hogy és ha naponta 7-szer, gondolj bele, naponta 7-szer jön valaki, de megbánja mind a 7-szer, visszajön, hogy András, ne haragudj, mert már megint csináltam, és megbántam András, de nem tudtam uralkodni magam, ne haragudj már, és András.
2: Bármennyiszer...
1: Igen, van, ahol írja, hogy 7-szer,
2: 77-szer. Történik mindez.
1: Igen. Igen, akkor... Hát nem azt írja valahol? 70-szer, 7-szer.
2: Egy kérdés van az, hogy az a ha...
1: Az a ha.
2: Ha megbánja,
1: és ha nem,
2: akkor is meg kell bocsátani,
1: ha nem bánja
2: az én elképzelésem szerint, hogyha ha nem bánja meg. Tehát hát, hogy... legfennebb nem adunk több alkalmat arra, hogy ez megtörténjen.
1: Hát de az nem úgy van, mert az megint nem bibliai.
2: Miért nem bibliai?
1: Hát hogyha én nem adok több alkalmat, akkor
2: az azt jelenti, hogy elkerülöm azt az embert, vagy valami olyan... nem adok több lehetőséget arra, hogy az a bűn, vagy az a bántó valami még egyszer bekövetkezzen. Hmm. Tehát kitérek előle.
1: Értem, de mondjuk ő
2: tehát
1: utána...
2: Tehát vagy kitérek, vagy elfogadom, úgy, ahogyan
1: szenvedjétek el egymást, akkor visszaugrok egy korábban.
2: Akkor elszenvedem, ahogyan? Vagy... megváltoztatom.
1: Magadat,
2: ez a három lehetőség.
1: Saját magamat lehet csak
2: nem tudom, hogy a helyzetet is meg tudom változtatni.
1: Helyzetet vagy magam?
2: A helyzetet, magamat megpróbálhatom a másik embert is megváltoztatni, hogyha mondjuk itt most egy emberről van szó.
1: Nem tudom, az helyes dolog, sőt, szerintem nem.
2: Hát ha megbeszéljük, elmondom az aggodalmaimat, elmondom azt, hogy
1: mondjuk,
2: mi történik.
1: Igazad van egyébként.
2: Attól
1: mert...
2: még ráutalhatok azokra a dolgokra, amelyeket úgy vélek, hogy
1: nem, helyes.
2: Hogy nem helyesek.
1: Sőt, fel is vagyunk
2: erre. De attól
1: erre.
2: Még nem biztos, hogy nem helyesek, hogy én úgy vélem.
1: De ha bibliai alapon véled, úgy erre fel is vagyunk szólítva egyébként, hogy oda kell mennünk, figyelmeztetnünk. Ha nem változtat rajta a bűnös viselkedésen, akkor vigyünk oda a gyülekezetből még két vagy három embert, együtt figyelmeztessük, és ha akkor sem változtat...
2: És hogyha ő nem tartozik egy gyülekezethez, vagy nem tudjuk ezt megoldani valamilyen formában...
1: Ezt kell tennünk.
2: Tehát három lehetőséget látok. Kilépsz a helyzetből, elfogadod, vagy elszenveded a helyzetet, vagy megváltoztatod. Hmm. Ennyire egyszerű.
1: Hát de ezt csak te mondod. Máté evangélium a 18. fejezet 22. vers. Jézus így válaszolt, nem azt mondom, hogy 7-szer, hanem még 77-szer is.
2: Mi történik 77-szer?
1: A megbocsátás.

0: annak biztosan nagy ereje van, hogyha valaki a legszebb, az egyik legszebb szót elmondja, hogy bocsáss meg, tévedtem, ne haragudjál. Tehát ezek a legszebb magatartás formák.
1: A szó az kevés. Én meg pont úgy vagyok vele, hogy a szó az nem ér semmit igazán.
0: Hát akkor mit kellene csinálni?
1: Hát érezni, hogy valamit tényleg...
0: Tehát azt nem tehát tudod meghatározni abban a pillanatban, hogy most ő érzi-e, vagy...
1: Gyerkőcöknek szoktam valahogy ezzel kapcsolatban beszélgetéseket indítani, hogy azzal nem megyünk előrébb, hogy valami rosszat csinált, és akkor jó, bocsánat. Mert hát azzal az úgy...
0: Na jó, de ennek kétfajta lehetőség van ebben az esetben. Az, amikor egy gyerek azt mondja, bocsánat, és megy tovább, és bele se gondol az egész dolog, hogy bele se gondol, és akkor te nagyon jól mondtad ezzel a hangsúllyal, amit most mondtál.
1: Vagy
0: és
1: pedig...
0: van a másik, amikor átgondolva, vagy egyáltalán még átbeszélni is lehet azzal a féllel, akivel megtörtént.
1: És oda hogy, megy és átölel.
0: És akkor azt mondja, hogy megbánta, és bocsáss meg, akkor ez egy teljesen más ugye. Hozzáállás.
1: Na most akkor mit csináljunk a megbocsátással kapcsolatban? Tehát akkor, ha nem bánja meg...
2: Nem nekünk kell ítélkeznünk.
1: De megbocsátanunk meg kell.
2: Attól függ, hogy mit jelent ez, hogy megbocsát.
0: Erről beszélünk.
2: Igen, tehát nem elismerem, hogy jó, hogy neki igazad van, stb. Nem. Hanem, hogy nem ítélkezem, az a megbocsátás. Ez azt jelenti, hogy nem én ítélkezem. Még csináld azt, amit akarsz, Isten majd elítél, hogyha...
0: Egy nagyon érdekes dolgot mond most László.
1: Tehát,
0: hogy kilépünk egy picit abból a helyzetből, és azt mondjuk, hogy az Úr majd ezt rendezi helyettünk. Nekünk ezzel nincsen dolgunk. Tehát nem egy érzelmi szeretetet fogunk a másik felé tanúsítani, hanem egy passzív szeretetet. Egy
1: emberi elfogadó szeretetteljes, általánosan szeretetteljes magatartást, mondjuk így.
0: Igen, ezt jól fogalmaztál.
1: Ejha.
2: Én szerintem Isten elsősorban a teremtett világgal foglalkozik, és nem csak itt velünk. Tehát itt nem az a lényeg, hogy mi nekünk minden nap mi a jó, hanem, hogy föl tudunk-e készülni egy örökké való világra. Ez a lényeg. És nekünk mindent megbocsát majd Jézus, azt mondja, főleg, hogyha megbánjuk, illetve a Szentlélek ellen
0: ez
2: védkezünk.
0: Ez jó, főleg, ha megbánjuk.
2: Szentlélek ellen védkezünk, akkor azt nem bocsátja meg.
1: Hát igen.

0: Bibliáról másképpen.
1: Bűnről beszéltünk, hozhatok Pál leveléből egy pici részt. A belső ember harca a benne lakó bűnnel, írja Pál. Mégpedig azt írja, hogy azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszra van lehetőségem. Ez egy ilyen belső viaskodás. Ez itt hosszan írja, hogy tulajdonképpen nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Az akarat megvolna bennem a jóra, de nem tudom véghez vinni. Azt most részleteket idézek Pál leveléből. Nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből. A törvény lelki, én pedig testi vagyok, a bűn rabszolgája. Így indul.
2: Mert hogy akkor ki is vagyok én? Ez a test vagyok
1: hát
2: én?
1: Ez a test, vagy nem a test. És akik Krisztusban vannak, lélek szerint járnak. Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Akik test szerint élnek, a test dolgaira törekszenek, akik pedig lélek szerint a lélek dolgaira. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. Hát ez egy állandó viaskodás lehet valószínűleg bennünk, én most csak részleteket mondtam.
2: Ez nem kell, hogy legyen egy állandó viaskodás, mert nem erről szól, hanem azt mondja Pál, hogy alapvetően nem ez a fizikai test vagyunk, hanem sokkal több.
1: Hát persze, de közben pont a bűnbe viszi az embert a test szerinti viselkedés, nem is a paráznaságra bőven elég gondolja.
2: De nem, csak itt nem a testről van szó, hanem az elméről van szó.
1: Jó ugye, esetben.
2: De különben az elme az, ami irányítja a testet, hogyha szét akarjuk szedni a dolgokat. Tehát az elme az, és a gondolataink azok, amelyek rá vezetik a testet arra, hogy bűnbe essen.
1: Én Pálra tudok hallgatni, hogy lélek szerint kell élni, és akkor leszünk jó úton. Isten,
2: és teljes mértékben egyetértünk, hogyha László is bólogat, hogy igen, nem a fizikai test kell meghatározzon bennünket, és az elmének a mindenféle gondolatoknak a keszekuszasága, hanem a tudatosság kell átvegye az irányítást.
1: De egyébként nem is biztos, hogy tudatosság, mert ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok.
2: Tehát a tudatosság az pontosan...
1: Az nem a lélek.
2: De.
1: Az egy emberi
2: csak egy
1: döntés,
2: másik, nem? Nem a szószoros értelmében, vagyis a hétköznapi használatában használtam a tudatosság szót, hanem a kapcsolódásra utalnék.
1: Hát, tehát a lélek által?
2: A lélek által a kapcsolódásra.
1: Úgy igen.
2: Ugye az a hétköznapi hozzáállás, hogy az a tudatos, például az, hogy most mi tudatosan kell étkezzünk, és blá blá blá, és tudatosan kell, az se rossz, tehát semmi gond nincsen, csak hogy nem erről van most szó.
1: De egyfajta jelenlét, azt is szokták ma tudatosnak mondani, nem hogy legyünk jelen, sőt Jézusra is szokták így mondani, hogy talán ő is mindig pont ott volt, pont a pillanatban volt.
2: Jelen volt.
1: Nem a múlton gondolkozott, nem a jövőn, hanem ott volt, jelen volt. Igen, valahogy nekünk is így kellene ott lenni.
2: Mindenképpen ez az egyik alap.
1: Nyitva lenni.
2: De ha jelen felé vagyunk, akkor az már feltételezi azt, hogy kapcsolódunk. Ezek így
1: nem vagyok benne biztos. Mert attól még lehet, hogy csak úgy ott vagyok ösztönösen. Jelen vagyok ösztönösen, és akkor mondjuk élv hajhász módon az ösztöneim szerint mindent megélek.
2: De akkor nem jól értelmezzük a jelenlétnek a szakrális részét, vagy spirituális részét, mert a jelenlét az biztosan feltételezi a kapcsolódást.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs, itt vagyunk és beszélgetünk. András, mondtad, hogy a halál kapcsán egy-két gondolatot jó lenne megbeszélni. A halál alvás, tulajdonképpen így tudjuk a Bibliából?
1: Ugye az elején most csak Ádámnak és Évának csak ezt mondta, hogy meg fogtok halni, de utána kaptuk meg azt, hogy feltámadás. Az egy jóval későbbi dolog, de aztán a legvégén, az utolsó fejezet, a Jelenések könyve, ott bele van írva, hogy mindenki fel fog támadni. Feltámadnak először, akik meghaltak Jézus Krisztusban, de utána majd 1000 év múlva feltámad mindenki. Vagyis, hogy ez valóban azt jelenti, hogy mindenki feltámad, de hogy milyen lesz az élete, hát az meg...
2: Mármint a feltámadás után, arra érted?
1: Igen.
0: Érdekes dolog ebbe így belegondolni tényleg, hogy a halál tényleg egy kicsit olyan, mint az alvás, hogy közben nem tudunk semmit, de minden nap van benne részünk egyébként, nem? Mert amikor este lefekszünk, az is ilyen.
1: Hát igen, de hogyha teljesen jól alszol, akkor nem tudod, hogy hány órát aludtál. Uh-huh. Aki meghal, akkor annak nem lesz több napja soha, vagyis igen. Hogy az a nap lesz a feltámadás neki. Úgyhogy ezért ezt így kell mindenkinek szerintem átgondolni, hogy a halálra ne úgy, hogy na, akkor vége az életemnek. Nem. Húha, most kezdődik el az új életem. Ezt kéne átgondolni mindenkinek.

0: A Bibliában kétféle halálról beszél. Az egyik a testnek a halála, a másik, amikor arról beszél, hogy a bűn miatt, vagy a vétkezés miatt.
1: Igen. Az Istentől való elszakadás állapota.
0: Kétfajta halál van. Az egyik a fizikai, a másik a lelki halál, amikor, tehát a melyik rosszabb, azt nem tudom.
1: A lelki.
0: A lelki, nem. Tehát egyértelműen mondod ezt a hogy
1: hát
0: a lelki.
1: Nekem nagyon az jut eszembe, persze, hát elszakadni a Jóisten, és nem mintha most annyira szoros lenne a kapcsolatom, szeretném, hogy az legyen, de elszakadni teljesen tőle, hát az tulajdonképpen olyan, mint amikor az ember azonnal bekerül a pokolba, nem?
0: Van, aki nem is jut közelébe, tehát akkor...
1: Vagy csak nem tud róla, vagy mondogatja, hogy hát én nem hiszek, de közben...
0: De mégis a fizikai haláltól félünk folyamatosan, a mindennapjainkat, a félelmeink, azok mind a halálfélelemhez vezetnek, mert azért félünk a betegségtől, hogy, hogy meghalunk, hogy mindig valamitől félünk, akkor a halál valahogy milyen formában ott van a közelben.
1: Igen, vagy a szeretteink kapcsán, igen. Hát, mert egy kicsikét nem jól vagyunk, tehát ez tévedés, ez.
0: Mi?
1: Hát ez, hogy a fizikai haláltól félünk, és hogy folyamatosan ettől félünk, mert nem attól kellene félnünk, mert pont ez elszakít minket az élettől. Ha lelki értelemben minden rendben van, akkor hát ezt nem is mi döntjük el egyébként, ezt tudom, most ez csak duma, amiket mondok, de így kellene gondolkoznunk, nem, hogy úgysem mi döntjük el, hanem, sőt, még szerintem egyébként lehet kérni néha. Tehát azt is tudom gondolni, hogy a Jóistennek tulajdonképpen kicsit szinte mindegy is, hogy most Szabolcs 50 évig él, 100 évig, vagy 130 évig. Ha nagyon szeretném kérni a Jóistentől, lehet, hogy a 130-at is megadja, nem? Most Laci bólint, hogy nem. De azért én remélem, hogy megadja, mert neki szerintem az a célja, hogy Szabolcssal véghez vigye azt, amit Szabolcssal véghez kell vinni. Nem?
2: Na, nem, neki az a célja. Tehát szerintem mindenkinek inkább úgy kéne gondolni, hogy szüksége van-e a világnak én rám?
1: 120-130 évig, igen.
2: Hát hányan halnak meg már gyerekkorban, vagy 40 éves korban.
1: Hát és akkor legyen rám szüksége. És, úgy de, kell élnem, hogy legyen, nem, hogy olyan szeretettel tudjak lenni 120 éves bácsiként is, hogy a világ azt érezze, hogy jaj, de ezt szeretjük, hát, ezt a Szabolcsot, mert meggyönyörködtet mindenkit, és akkor van szüksége a világnak, nem?
2: Nem.
1: Nem.
2: Mert öreg emberként már mit tudsz csinálni,
0: hát
2: a világnak?
0: Mosolygok mindenkire, mindenkinek, örülök, hogy drágáim, gyertek ide.
2: Szenvedsz.
0: Ó, Szabolcs papa, nem, kevert nektek, jó, egy teát, gyertek ide, megraktam a hangulatot tüzet. Az öreg otthonban.
1: Na hát látod, hogy nem. De Laci azt mondja, hogy nem. Hát hadd éljek már 129.
2: Addig kell élni, nem, amíg szüksége a világnak. Illetve ne, amíg Isten nekünk feladatot ad, és azt még szükség van megtennünk, akkor igen. Amíg nem, akkor akár azonnal magához tud venni.
1: De valószínű, aki itt van idős otthonokban, én megfordulok azért nem egyszer-kétszer, és ott van, aki tulajdonképpen szinte csak fekszik, de valami célja a Jóistennek van vele. Én ezekben egészen biztos vagyok, hogy
2: így van.
1: Azért
2: így
1: vannak ott, még ha meg sem mozdul, valamiért ő ott van. Lehet, hogy még 20 évig fog feküdni, de ő valamiért ott van. Na jó, van, ebben egyetértünk.
0: Az biztos, hogy az úgy van, és annak úgy kell lennie.
2: A halál az egy feltámadás.
1: Na hát egyébként.
0: A halál az egy kapu.
1: Jó, de előbbre hozni sem kell, meg vágyni rá.
0: Nem kell Istent játszani.
1: Nem úgy értem, hanem vágyni rá, hogy de jó, nem, lesz már majd, ha vége lesz. Hanem most itt
0: nem,
1: vagyunk.
0: Nem hiába mondjuk, hogy ne mondj ilyet.
1: Miért?
0: Mert hogy ez nem már szép. Hát az, hogy várja, hogy egyszer már legyen vége. Igen.
1: Nem, most itt van dolgunk, és akkor ezt kell tenni. Ezt mondjuk mind a hárman?
0: Így van.
1: Jó, Laci is bólintott.
2: Oké.
1: És azt szoktuk tanácsolni a műsorban egyébként, és ez milyen jó, Lacitól tanultam, hogy érdemes magának, mindenkinek végig gondolnia a dolgokat. Nem ránk hallgatni, meg egymásra. Végig gondolni.
2: Vagy másokkal megbeszélgetni.
1: Még jobb.
2: Ketten vagy hárman.
1: Jaj, de jó. De jó. Mert ha ketten vagy hárman összejönnek, és egy dologért imádkoznak.
0: És mi nem hiába vagyunk hárman.
1: Megadja azt a Jóisten. Köszönjük a figyelmet, a Bibliáról másképpen című műsor szólt. Innen vagy valahonnan, de folytatjuk.

0: a Bibliáról másképpen című beszélgetést hallották.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Folytatódnak a tervezett áramszünetek. Nemzetközi szakmai delegációt fogadott a kormányhivatal. Tömeges baleseteknél bevethető járművet adott a Vörös Kereszt a mentőszolgálatnak. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Tervezett áramszünetre kell számítani Körmend több utcájában csütörtökön is a hálózatfejlesztési munkák miatt. Nem lesz áram a Hegyaljai utca, a Rábánál utca, valamint a Rábapart egyes ingatlanjaiban. Felhívták a figyelmet arra, hogy az áramszünet idején az elektromos berendezéseket célszerű kikapcsolni, a szolgáltatás helyreállítását követően pedig ellenőrizni kell a biztosítékok állapotát. Amennyiben a munkálatok a tervezetnél hamarabb befejeződnek, a szolgáltatást előzetes értesítés nélkül vissza is kapcsolják. Nemzetközi szakmai delegációt fogadott a Vasvármegyei Kormányhivatal egy nemzetközi program keretében megvalósuló kétnapos tanulmányút részeként. Ennek során a Vasvármegyei Kormányhivatal munkatársai ismertették a mobil ügyfelszolgálat működését, technikai felszereltségét, valamint azokat az ügyintézési lehetőségeket, amelyek a jármű segítségével a kisebb településeken élők számára is elérhetővé válnak. Péntektől vasárnapig rendezik meg a 44. őrségi vásárt. A nyitónapon kiállítás, megnyitók, hagyományőrző és közösségi események várják a látogatókat. Veleméren Pankaszon, Felső János, Fámbaján, Senyén. Veleméren tájházat is avatnak, nyilatkozta Őr Zoltán polgármester.
3: Nagyon sok település bekapcsolódott a program kínálatba. Pénteken, ugye hagyományosan pénteken indul az őrségi vásár, méghozzá kiállításokkal, kiállítás megnyitókkal, ünnepi programokkal. Most pénteken már 2 órakor ez megkezdődik, méghozzá Veleméren, ahol is tájházat avatnak, illetve névad ünnepség is egy kiállítás megnyitóval egyetemben indítja útjára akkor a tájháznak remélhetőleg a sikertörténetét, ami azért nagyon nagyszerű eredmény, itt olvasva a polgármester asszony meghívóját, mert teljesen önerőből és helyi összefogással sikerült ezt a tájházat felújítani, létrehozni. Semmiféle pályázati támogatás nem volt mögötte, és egyébként pedig a Vízi Ház helytörténeti kiállítás elnevezést fogja kapni ez az épület. Az ünnepséget Éles Krisztina nyitja meg.
2: Bükkfürdő és Sárvár is bekerült Magyarország 15 legnépszerűbb turisztikai célpontja közé. A KSH adatai alapján Bükkön tavaly csaknem 785 ezer, Sárváron pedig több mint 634 ezer vendégészakát regisztráltak. Mindkét városban a külföldi vendégek adták a forgalom nagyobb részét, ami jól mutatja a vasi gyógy és wellness turizmus nemzetközi vonzereit. A statisztikák szerint az ágazat 2025-ben országosan is tovább erősödött. Másodfokú vízkorlátozást rendeltek ezzel a Szentgróton és több környező településen, miután a tartós hőség és a kiugró fogyasztás miatt több tározó is kiürült. Egyes magasabban fekvő területeken megszűnt az ivóvízszolgáltatás, máshol jelentős nyomáscsökkentést tapasztalhatnak. Azzal a víz lajtos kocsikkal biztosítja az ellátást, a víz nélkül maradt lakosok számára a Zalaszentgróti fürdő nyújt tisztálkodási lehetőséget, írja az AOL. Tömeges baleseteknél, katasztrófáknál bevethető speciális logisztikai járművet adott át üzemeltetésre a Magyar Vöröskereszt az Országos Mentőszolgálatnak. Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója felidézte, a két fél együttműködése régóta tart, munkakapcsolatuk a koronavírus járvány ideje alatt és az orosz-ukrán háború elől érkező menekültek ellátásában is szoros volt. Hozzátette, bízik abban, hogy az együttműködés egyre szélesebb területeken jelenik majd meg. Átadták országos színházi találkozó díjait az eseménynek idén, Debrecen adott otthont, a versenyprogramban 14 előadás mutatkozott be, közölte a szervező Csokonai Nemzeti Színház az MTI-vel. Most 7 nagy színpadi és 7 stúdió előadás versenyzett. Nívó díjas lett az Ördöghatlan produkció Reggel és Este című darabja. A legjobb férfi színész idén Kónyaütő Bence lett, a legjobb női szereplő díját Kovács Adél és Tóth Ildikó megosztva kapta. A római kormány a rendkívüli hűség miatt engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék vagy ideiglenesen felfüggesszék a munkavégzést, miközben 15 városban a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe kedden. A munkaidő csökkentése vagy a munka esetleges felfüggesztése esetén a dolgozóknak biztosította az alapbér. Kedden már 15 városra volt érvényes a legmagasabb szintű vörös riasztás.
1: Sporthírek.
2: A 39. születésnapját szerdán ünneplő Lionel Messi, a címvédő argentin labdarúgó válogatott csapatkapitánya megszerezte a 17. gólját a világbajnokságok történetében. A klasszis az Ausztria elleni dallasi összecsapás 38. percében egy balról érkező beadást lőtt a jobb alsóba, amivel immáron egyedül áll az örök góllövő lista élén.
1: Időjárás jelentés.
2: Csütörtökön már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Nyugaton és az ország keleti harmadán még több helyen lehet élénk az északi-északkeleti szél, napközben 32 fok körüli értékeket mérhetünk.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

vezetét veszi a ceremónia. A zene szól itt a kornika, helyett a krónika. Nem kell a mórika, vége harmónia legyen, na mondd mi van. Itt van az igazi ári mafia, lirikus dinamit kilazít, mint a pinty. A rim nagyipari kivonat, vita nincs, van valami, ami nem segít a vitamin. Fenomenális a

kötsz egy italra, mi majd a zenét küldjük, hadd legyen az a pesztrád. A design drogtól lassacskán már minden spanom mizantróp, a hangulatom monalizás, közelít a blazírthoz. Totális apátia, nem áll föl, csak

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Fokozódik a hőség, jelentős vízminőség romlást is okozott a Szinva-patak szennyezése. Részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megalakult a Katolikus Caritas mentőszolgálat, amelynek célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutottaknak. A mentőszolgálat önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek összefogásával jött létre, és az önkéntes mentésben vesz részt. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőség romlást is okozott a Szinva-patak Miskolci szakaszán észlelt szennyezés, közölte a borsodi megyeszékhely polgármestere. Tóth Szántai József közösségi oldalán azt írta, a vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértékeket. A Szinva-patak tegnap délután változott narancssárga színűvé. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe. Feltehetően mulasztás történt. Mikrobiológiai eltérések miatt korlátozzák a vízhasználatot a Nyíregyházi Kórház több épületében. A csapvíz fogyasztásra és mosakodásra sem alkalmas, az intézmény alternatív megoldásokat biztosít. A kórház közölte, a betegellátás a rendkívüli helyzet ellenére is folyamatos és biztonságos. Egy humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. A Szaúd-Arábia által kezdeményezett és finanszírozott program célja, hogy minden kiszolgáltatott helyzetben lévő embert segítsenek. Pénteken kezdődik az Ártjáró Összművészeti Fesztivál a Szolnoki Művésztelepen. A kétnapos eseményen koncertek, irodalmi programok, színházi előadások, kiállítások és családi foglalkozások várják az érdeklődőket. Kiemelt esemény lesz a Prizma című tárlat, amely a 124 éves tiszaparti alkotóközösség történetét mutatja be. Boráros Imre és Varga Gábor színművészek a Szokratész Védőbeszéde című darabot adják elő, a színes zenei kínálatban pedig fellép a Lóci játszik és a korai elektrik is. A következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Az kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A szaktárca a várható extrém hőség miatt fokozott óvatosságra int minden közlekedőt. Az autósokat arra kérik, hogy indulás előtt ellenőrizzék járműveik műszaki állapotát, vigyenek magukkal elegendő folyadékot és lehetőség szerint kerüljék a legforróbb déli órákban történő utazást.
0: Időjárás jelentés.
1: Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.
1: I'm so sorry that I hurt you.

0: 99.8. Körmend FM.
1: Biztos ezzel megaláznak, de ne téveszem, meg a látszat, nem én kezdtem, levadáztak. Nem szerettem egy percre sem, esküszöm, most befejeztem, visszaírok, hogy ne keressen. Nehogy ez a botlásom valamit is elrontson, veszek egy kiabálj, valamit mondj.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A tudatos vízhasználatra hívja fel a lakosság figyelmét a Vasi Víz ZRT. Az év első jelentős hőhullámának érkezésével a megfelelő folyadékbevitelre és a tudatos vízhasználatra figyelmeztetnek. A közlemény szerint a tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos a rendszer és folyadékfogyasztás. A társaság hangsúlyozta, hogy a csapvíz a legbiztonságosabb és legkönnyebben elérhető szomjoltó, amely Magyarországon az egyik legszigorúbban ellenőrzött élelmiszernek számít. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az ivóvíz értékes természeti erőforrás. Azt javasolják, hogy a lakosság hőségriadó idején takarékosan használja a vizet, és a kerti öntözéshez lehetőleg esővizet vagy saját kutat vegyen igénybe, ne ivóvizet. Óvatosságra intenek a tűzoltók, megszaporodtak a szabadtéri tűzesetek Vasban. A Vármegyei Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a forró csapadék szegény idő miatt naponta több alkalommal kell beavatkozniuk a tűzoltóknak. Kaszálást követően gyulladt ki a tarló Pápoc közelében, ahol a gyors intézkedésnek köszönhetően nem történt személyi sérülés. Karakónál az aljnövényzet kapott lángra, Jánosházán pedig szemetet kellett oltani. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a legtöbb ilyen eset emberi mulasztás miatt keletkezik, ezért a kánikulában különösen fontos az óvatosság. Kárpátia koncerttel folytatódik a nyári programsorozat Körmenden pénteken 21 órától a Batthyány kastély udvarán. A több mint két évtizede működő Kárpátia együttes a magyar népzene és a rockzene elemeit ötvöző stílusáról ismert. Szombaton harmadfokú hőségriasztás lép érvénybe az egész országban. Június 26-án pénteken éjfélig meghosszabbítja a másodfokú hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvos, aki június 27-én szombaton 0 órától június 30-án kedd éjfélig a hőségriasztást harmadfokúra emeli, közölte a közös közleményében a Katasztrófavédelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. Az ország egész területére kiterjedő tűzgyújtási tilalom lép életbe csütörtökön. A rendelkezés értelmében a tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon található erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében. A korlátozás a kijelölt erdei tűzrakóhelyekre, továbbá a vasutak és a közutak menti fásításokra is vonatkozik. Ugyancsak tilos a parlag és gazégetés. Körmend térségében számos kedvelt kirándulóhely és erdős terület található, ezért a hatóságok arra kérik a lakosságot és a természetjárókat, hogy fokozottan figyeljenek a szabályok betartására. Péntektől kezdődik az őrségi vásár. Június 26 és 28 között rendezik meg a 44. őrségi vásárt, a nyitónapon kiállítás megnyitók, hagyományőrző és közösségi események várják a látogatókat. Veleméren Pankaszon, Felső Jánosfán és Baján Senyén. A vásár központi helyszíne szombaton és vasárnap Őri Szent Péter lesz. A szombati kínálatban szerepel többek között az Őrségi Nemzeti Park természeti értékeit bemutató program, könyvbemutató, valamint könnyű zenei és szórakoztató előadások is. Falunapot rendeznek Csákánydoroszlóban szombaton a futballpályán. A sokszínű rendezvény minden generációnak kínál programokat, lesz főzőverseny is, azonban a legtöbb programmal a gyerekeket szólítják majd meg, nyilatkozta Musics József polgármester.
2: Gyermekprogramok lesznek legtöbbében, azzal indul a gyermekprogramokkal, sportjátékos, lufi folyóverseny, aztán lesz légvár, fajátékok, egyéb gyermekszórakoztató játékokról fognak gondoskodni kollégáink. Aztán 15 órától a Inci Finci nevezetű gyermekprogram lesz, ugye ez ilyen játékos fellépő műsor lesz, durván egy óra hosszáig tart. Nagyjából a gyerekeknek ennyi lesz, tehát 16 óráig körülbelül, illetve hát 16 órakor kezdődnek a táncsoportoknak a bemutatói, amelyiknek jelentős része ugye szintén gyermekek fognak táncolni, és hát ugye ez természetesen a gyermekeknek tetszik is, hiszen a White Tiger táncsoport, illetve a Zenith Dance Studio Dance Vips csoport, ugye ez két ilyen formáció fognak műsorba belépni, és ezek fiatal gyermekkorúak táncosok. Nagyon lendületes, jó kis műsort adnak, tavaly is felléptek, nagy sikert arattak.
1: Nem adott elsőbséget és súlyos sérüléssel járó balesetet okozott Szombathelyen egy férfi, aki ellen a szombathelyi járási ügyészség emelt vádat. A várt szerint 2025 márciusában a Sorok utca és a Szent Flórián körút kereszteződésében nem adott elsőbséget a védett úton érkező motorosnak, aki a balesetben megsérült, gyógyulása 40 napot vett igénybe. A férfi büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság dönt majd. Szerződtette Cohill Eriket az Ékis Körment férfi kosárlabda csapata, 1+1 éves megállapodást kötött a Vasi klubbal, jelentette be a klub közösségi oldalán. A 2003-as születésű 196 cm magas játékos a Paksi Ese együttesétől érkezik Körmendre. Cohill a 2022-23-as idényben mutatkozott be a férfi kosárlabda NB1 alcsoportjában, a budapesti Honvéd színeiben, majd Szegeden és Pakson is szerepelt. Kocsis Tamás szakmai vezető szerint a mezőny poszton bevethető kosárlabdázó fizikálisan erős, kemény játékos, aki a védekezésben és a kevésbé látványos feladatokban is hasznos lehet. Ünnepélyes keretek között megnyitották a megújult Szent Kút kempinget és átadták az új sétányt Vasváron, a fürdő közvetlen szomszédságában. A fejlesztések célja a város turisztikai kínálatának bővítése és a természet közeli kikapcsolódási lehetőségek erősítése. Kovács István, a Vasvár Népfőiskola szakmai vezetője a rendezvényen elmondta, a kemping fejlesztése szervesen kapcsolódik a Szent Kút és a csónakázótó környékén megvalósult turisztikai beruházásokhoz. Kiemelte, hogy az inhalátorház felújítása, az új sétány kialakítása, a szauna üzembe helyezése és a kemping újranyitása együtt komplex turisztikai élményt kínál a térségbe látogatóknak. Strandfoci bajnokságot rendeznek a hétvégén Körmenden a Rába parton, a kétnapos eseményt szombaton és vasárnap tartják. A mérkőzések a Rába parti homokos pályán zajlanak, a programban csoportmérkőzések és helyosztók is szerepelnek. Mindegyeddiginél több csapat nevezett már a Körmenden nagy hagyományokkal rendelkező bajnokságra, mondta el Bartik Dávid, a rendezvény egyik főszervezője, aki hozzátette, különleges meglepetést is tartogatnak az eseményre kilátogatóknak.
3: Az idei strandfocival egy kicsit különlegesebbel készültünk, mint az eddigi strandfocikon. Például most egy sztár csapatot hívtunk meg, mint a Trollfoci csapata. Igazából ők nem futballozni jönnek, hanem a megszokott, brutális jó hangulatért lesznek felelősek, amit innen is köszönünk nekik, és reméljük, hogy tényleg egy emelkedett színvonalú lesz. Emellett idén kétnaposra szerveztük a strandfocit. Hála Isten, 23 csapat nevezett eddig, 24 a keret. Ennyi még soha nem volt, eddig a 16 volt a maximum, úgyhogy ez egy rekordszámnak minősül, aminek nagyon örülünk, hogy egyre jobban ezt most már aztán a Mátéval a 6. éve csináljuk. A strandfocit is ennyi csapat soha nem nevezett. Másrészt készülünk egy plusz olyan dolgokkal, hogy rendeltünk medencéket, ilyen nagyobb medencéket, feltöltjük hideg vízzel, úgyis kánikulát mondanak a hétvégére.
1: Zalaegerszegen is életbe lépett a vízkorlátozás. A rendkívüli hőség és az asszály miatt Zalaegerszegen is első fokozatú vízkorlátozási intézkedéseket vezettek be. Tilos a kertek és a közparkok tömlős locsolása, a járdák és utak mosása, az automata öntözőrendszerek használata, de kocsit mosni vagy a medencéket feltölteni sem szabad. A szolgáltató szerint a vízhiány már 69 települést érint. A Zalai megyeszékhelyen a következő napokban ingyenes vízosztást szerveznek, emellett arra kérik a lakókat, hogy takarékoskodjanak a vízzel. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt kedden az országgyűlés. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett az üzemanyagpiac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Történelmi mélypontra süllyedt a Velencei tó vízszintje, a kialakult helyzet a vízhiányon túlmutatva a tó köré épült használati és fejlesztési modell korlátaira is rávilágít, hívta fel a figyelmet Boromisza Zsombor, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem docense. Több strand nem nyit ki a Velencei tónál az alacsony vízállás miatt. A szakértő rámutatotta, a közbeszéd a látványos vízhiány miatt elsősorban a kiszáradás, vízpótlás és a turisztikai problémák körül forog, a helyzet azonban ennél összetettebb. Újabb bombafenyegetések miatt kellett intézkednie a horvát rendőrségnek több bírósági épületben. Az átvizsgált épületekben nem találtak robbanó szerkezetet, közölték a hatóságok. A horvát rendőrség közlése szerint minden bombafenyegetést komolyan vesznek, és minden esetben elvégzik a szükséges biztonsági ellenőrzéseket. Az ügyekben bűnügyi vizsgálat indult. Az Európai Unió ajtaja nyitva áll Nagy-Britannia előtt, ha az ország a jövőben ismét csatlakozni kívánna az EU-hoz, közölte Michael Barnier, az Európai Bizottság egykori Brexit ügyi főtárgyalója, aki a népszavazás 10. évfordulóján látogatott Londonba. Kijelentette, Európában mindenki sajnálja, hogy Nagy-Britannia távozott az EU-ból. A magyar, az európai, valamint a pánamerikai ökölvívó szövetség közösen megalapította a papkupát, amelyet első alkalommal november 14-én Budapesten rendeznek meg, a két földrész legjobbjainak részvételével. A papkupa célja, hogy a sportág értékeit a lehető legszélesebb közönséghez juttassa el, és új inspirációt nyújtson a világ fiatal ökölvívóinak és szurkolóinak. 7 órás infúziós kezelésre szorult Fabian Bettina, azután, hogy a hétvégén részt vett a nyíltvízi úszók portugáliai világkupa versenyén. A víz hasonló a rossz minősége miatt nem vállalja a részvételt idén nyáron a Párizsi Európa-bajnokságon. Fabian Bettina, aki 3, illetve 10 kilométeren egyaránt ezüstérmes lett, közösségi oldalán úgy fogalmazott néhány órával azután, hogy hazaért, annyira rosszul lett, hogy kórházba kellett szállítani.

rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye milyen más most minden. Domboldalon, néma tájban, fekszem az égen.

0: Sörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Fokozódik a hőség, több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 2030-ig az Európai Unió támogatásával a mostani több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, jelentette be közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, első lépésként augusztus 31-én jelenik meg pályázat legalább 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás csatlakozására, ami csaknem 1 milliárd euró beruházást jelent hazánknak. A pályázat tervezetének társadalmi egyeztetés július közepén kezdődik. 2030-ig összesen 4 gigawatt új szélerőművi beruházásra jelenik meg pályázat, ami 4 paksi erőműblokk névleges teljesítményének felel meg, tette hozzá. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Szénvapatak miskolci szakaszán észlelt szennyezés, közölte a borsodi megyeszékhely polgármestere. Tóth Szántai József közösségi oldalán azt írta, a vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége is többszörösen meghaladta határértékeket. A Szénvapatak tegnap délután változott narancssárga színűvé. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás történt. A fővárosban lassult, vidéken viszont gyorsult a panellakások eladása tavaly. Erről számolt be kutatásában az egyik vezető ingatlanpiaci cég. Hangsúlyozzák, hogy a budai oldalon már 80, a pesti oldalon pedig 70 napba telik egy panellakás értékesítése, míg ez vidéken mindössze 56 napot vesz átlagosan igénybe. Egy humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. A Szaúd-Arábia által kezdeményezett és finanszírozott program célja, hogy minden kiszolgáltatott helyzetben lévő embert segítsenek. A következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Az kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Megdőlt a júniusi hőségrekord Nagy-Britanniában is. A dél-angliai Hampshire megyében 36,1 fokot mértek, ezzel fél évszázados júniusi csúcs dőlt meg. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet ebben a hónapban 1976. június 28-án mérték. Anglia déli harmadában, beleértve Londont is, a legmagasabb vörös hőségriasztás van érvényben.
0: Időjárás jelentés.
1: Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Fokozódik a hőség, jelentős vízminőség romlást is okozott a Szinva-patak szennyezése. Részlegesen feloldják a hétvégi kamion stoppot. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megalakult a Katolikus Karitász mentőszolgálat, amelynek célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutottaknak. A mentőszolgálat önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek összefogásával jött létre, és az önkéntes mentésben vesz részt. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Szinva-patak miskolci szakaszán észlelt szennyezés, közölte a borsodi megyeszékhely polgármestere. Tóth Szántai József közösségi oldalán azt írta, a vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértékeket. A Szinva-patak tegnap délután változott narancssárga színűvé. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás történt. Mikrobiológiai eltérések miatt korlátozzák a vízhasználatot.